0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, mennyire jó az Úr, akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent. A királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak. Nem csak a jóknak és a kiméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
0: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rá...

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma reggel a kolossébeliekhez írt levél első rész 21.-22. versét olvasom fel. Titeket is, akik régen elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tudtad, hogy mint Isten gyermeke, mint új teremtés hibátlan vagy? Nem számít, hogy kimutat rád újjal, Isten azt mondja, hogy hibátlan vagy. Ez annak az eredménye, amiatt van, hogy befogadtad Isten igazságát. Mondhatod azt, hogy de hát hibát, bűnt követtem el. Igen, lehet. Isten szemében azért vagy hibátlan, bűntelen, mert Jézus minden hibáért, bűnért vállalta a felelősséget. De ettől még csak egy olyan bűnös lennél, akinek megbocsátottak. És a teljes bűnbocsánaton felül neked adta az ő igazságát, az ő igaz mi voltát. A második korintusi levél 5. rész 19. versében olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. A Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztusban békéltette meg a világot, Krisztusban békéltette meg a bűnösöket magával, nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Más szavakkal, Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének, feltámadásának az eredménye, hogy törvényesen igaznak nyilvánított bennünket. Vagyis nem a bűnös felelőssége fizetni a bűneiért, nem ő viszi el a balhét, mert Jézus átvállalta a felelősséget a bűneinkért. Ézsaiás könyvének 53. részében azt olvassuk az 5. versben, hogy ő, Jézus volt az, aki megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Így, mivel nem a bűnösön kérik számon a bűneit, mert már Jézus megfizetett azokért, vajon mi van azzal, aki újjászületett? A kezdő Biblia versben azt olvastuk, hogy ti, akik idegenek voltatok Istentől, megbékéltettetek, békességre jutottatok, és bevitettetek, Jézus bevitt az ő halála és feltámadása által, Jézus Krisztus halála által az Atyával való közösségbe. Azonban az utolsó rész megmutatja nekünk, hogy az Atyával való megbékélésnek az a célja, hogy te szentül és fedhetetlenül állj meg Isten előtt. Más szavakkal Jézus golgotai halála és feltámadása volt az, ami alkalmassá tett téged arra, hogy megállj Isten jelenlétében, kárhoztatás, vádlás, kisebbségi érzés nélkül. Miután hitáltal megigazultál, azaz Isten előtt fedhetetlen vagy, szabad vagy minden vádtól, szent vagy, és hibátlan vagy minden gyalázat nélkül. Az emberek vádolhatnak, gúnyolhatnak téged a tévedéseid miatt, és lehet, hogy nem úgy néznek rád, mint aki szent. De Isten azt mondja, hogy szent vagy, hibátlan vagy, tökéletes, szeplőtlen vagy az ő szemében, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hited által. Ez az igazság benned levő eredménye, az ő igazsága, tökéletessége, pontossága és hibátlansága a te életedben. Hogyha gondolod, akkor mondj el most velem egy imát ezzel kapcsolatban. Drága Atyám, köszönöm, hogy a te igazságodat adtad nekem, ami Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitem által hibátlanná és fedhetetlenné tett a te szemedben. Hitáltal minden dologban kinyilvánítom, kihirdetem a te tökéletességedet és hibátlanságodat a mai napon, amit ennek a valóságnak a tudatában járok. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni, szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhíva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan test szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlözben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesz szennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma reggel a kolossébeliekhez írt levél első rész 21.-22. versét olvasom fel. Titeket is, akik régen elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tudtad, hogy mint Isten gyermeke, mint új teremtés hibátlan vagy? Nem számít, hogy kimutat rád újjal, Isten azt mondja, hogy hibátlan vagy. Ez annak az eredménye, amiatt van, hogy befogadtad Isten igazságát. Mondhatod azt, hogy de hát hibát bűnt követtem el. Igen, lehet. Isten szemében azért vagy hibátlan, bűntelen, mert Jézus minden hibáért, bűnért vállalta a felelősséget. De ettől még csak egy olyan bűnös lennél, akinek megbocsátottak. És a teljes bűnbocsánaton felül neked adta az ő igazságát, az ő igaz mi voltát. A második korintusi levél 5. rész 19. versében olvassuk, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket. A Biblia azt mondja, hogy Isten Krisztusban békéltette meg a világot. Krisztusban békéltette meg a bűnösöket magával, nem tulajdonítva nekik a bűneiket. Más szavakkal, Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének, feltámadásának az eredménye, hogy törvényesen igaznak nyilvánított bennünket. Vagyis nem a bűnös felelőssége fizetni a bűneiért, nem ő viszi el a balhét, mert Jézus átvállalta a felelősséget a bűneinkért. Ézsaiás könyvének 53. részében azt olvassuk az 5. versben, hogy ő, Jézus volt az, aki megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Így, mivel nem a bűnösön kérik számon a bűneit, mert már Jézus megfizetett azokért, vajon mi van azzal, aki újjászületett? A kezdő Biblia versben azt olvastuk, hogy ti, akik idegenek voltatok Istentől, megbékéltettetek, békességre jutottatok, és bevitettetek, Jézus bevitt az ő halála és feltámadása által, Jézus Krisztus halála által az Atyával való közösségbe. Azonban az utolsó rész megmutatja nekünk, hogy az Atyával való megbékélésnek az a célja, hogy te szentül és fedhetetlenül állj meg Isten előtt. Más szavakkal Jézus golgotai halála és feltámadása volt az, ami alkalmassá tett téged arra, hogy megállj Isten jelenlétében, kárhoztatás, vádlás, kisebbségi érzés nélkül. Miután hitáltal megigazultál, azaz Isten előtt fedhetetlen vagy, szabad vagy minden vádtól, szent vagy, és hibátlan vagy minden gyalázat nélkül. Az emberek vádolhatnak, gúnyolhatnak téged a tévedéseid miatt, és lehet, hogy nem úgy néznek rád, mint aki szent. De Isten azt mondja, hogy szent vagy, hibátlan vagy, tökéletes, szeplőtlen vagy az ő szemében, Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hited által. Ez az igazság benned levő eredménye, az ő igazsága, tökéletessége, pontossága és hibátlansága a te életedben. Hogyha gondolod, akkor mondj el most velem egy imát ezzel kapcsolatban. Drága Atyám, köszönöm, hogy a te igazságodat adtad nekem, ami Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitem által hibátlanná és fedhetetlenné tett a te szemedben. Hitáltal minden dologban kinyilvánítom, kihirdetem a te tökéletességedet és hibátlanságodat a mai napon, amit ennek a valóságnak a tudatában járok. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, a mi Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Úrunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva a sötétség láncaira adta oda őket, hogy föntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése föntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálán proféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a proféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjében.
4: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: Az a helyzet, hogy Isten királyságáról már édes tova, ha 9 éve erről beszélünk.
4: In fact, I can say that we have been speaking about the kingdom of God for about 9 years now.
3: Ráadásul a gyülekezetünkben a hírlevelek is 9 éve erről szólnak.
4: On top of all this, the newsletter of our church is speaking about the kingdom for about 9 years.
3: Ez a 7. Tanítás most Isten királyságáról a hétvégen.
4: And now this weekend this is the 7th teaching on the kingdom of God.
3: Úgyhogy a kérésem Istentől az, hogy egy valami olyasmit tudjon bennetek aláhúzni, kijelenteni, amit esetleg lehet, hogy tudtatok, hallottatok már, de ami előbbre visz.
4: So I pray now that through this teaching God may help you to understand something deeper or underline something, reveal something to you that you have already heard, but it becomes more important now.
3: Amit a Franc is, a Darko is, a Steve is mondott, alapelveket, kijelentéseket, lehet, hogy már hallottad, de mégis menet közben a Szent Szellem tud friss, új dolgot kijelenteni, megerősíteni, aláhúzni a bensődben.
4: The Holy Spirit can emphasize and underline and strengthen things in your inner man of whatever Darko, Franz or Steve has already said that you have heard about earlier, but now it became more strong in you.
3: A mai témánk nekem az, hogy Isten királysága bennünk és köztünk.
4: My subject for today is the kingdom of God in us and among us.
3: A Lukás 17:21-ből elhangzott már ez a mondat.
4: We have heard this sentence from Luke 17:21.
3: Isten királysága bennetek van.
4: The kingdom of God is within you.
3: Gyakorlatilag a kapcsolatokról is szeretnék beszélni.
4: I would also like to speak about relationships.
3: Meg hogyan viszonyuljunk egymáshoz az Atya szíve szerint, mint az ő gyermekei, az ő családjának tagjai.
4: And how to relate to each other according to the heart of the Father as his children, as members of his family.
3: Az egyik fontos Biblia vers, ami alapján szeretnék indulni, a Róma 14:17.
4: Romans 4:17 is one important verse with which I would like to start.
3: Ott azt mondja Pál apostolon keresztül az Úr, hogy Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem a Szent Szellembe való igazság, vagy megigazulás, békesség és öröm.
4: There God says through the Apostle Paul that the kingdom of God is not drinking, not eating, but righteousness or justification, peace and joy in the Holy Ghost.
3: Itt két dolgot szeretnék csak aláhúzni, az egyik a Szent Szellemben.
4: Here I would like to underline two things. One is that in the Holy Spirit.
3: A másik pedig a megigazulás.
4: And the other is justification.
3: És úgy hiszem, hogy ez a két dolog, illetve e két dolog mentén nem tudjuk Isten szíve szerint megélni az elhívásunkat és megérteni a királyságot sem.
4: And I think that we cannot live out our calling in God and we cannot live out the kingdom of God without understanding and living out these two things.
3: Ugye megigazulásról nagyon jó, mély és mélyen szántó tanításokat hallottunk már.
4: We have already heard very good and expanded and deep-seated teachings about justification.
3: De azért felolvasnánk a Róma 5:1-et, emlékeztek rá.
4: But you might remember Romans 5:1, we want to read it out as a reminder.
3: Megigazulva hitáltal békességünk van Istennel, a Jézus Krisztusba vetett hitáltal.
4: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
3: Ezt azért is olvassuk föl, mert igazából azt mondja, hogy Isten királysága, azt mondja, hogy Szent Szellemben való megigazulás, vagy Szent Szellem általi megigazulás.
4: We read this out because it says that the kingdom of God is in fact justification in the Holy Spirit or by him.
3: Utána mondja a békességet.
4: And then it says peace.
3: És a Róma 5:1 egyértelműen azt mondja, hogy a megigazulásnak a gyümölcse a békesség.
4: And in Romans 5:1 it clearly says that peace is a fruit of justification.
3: Amikor hitáltal megigazoltságba tudunk élni, akkor tudunk békességben élni Istennel.
4: When we can live in righteousness by faith, then we can live with, in peace with God.
3: Miért olyan lényeges? Azért, mert Isten királysága, amikor bennünk van, vagy köztünk van, annak mindenképpen a békességben kell, hogy megmutatkozzon.
4: Why is it important? Because if the kingdom of God is in us and within us, it has to manifest in peace.
3: Csak akkor tud békességben megmutatkozni és megnyilvánulni Isten királysága közöttünk, a kapcsolatainkba, ha ott van a meggyőződés, a bizonyosság a megigazultságról.
4: The kingdom of God can manifest among us and in us in peace only if we have an assurance of our being righteous.
3: Mihelyis hiányzik ez a terület, egyből bejön a vádlás, a károsztatás, vagy felém, vagy tőlem.
4: If we are not convinced about this, then somehow accusations and condemnations come in either towards me or from me to others.
3: A vádoló az pedig maga az ördög, és annak a legfőbb feladata, tulajdonsága.
4: And the main accuser is the devil, and his main characteristic is.
3: És egyből, amikor jön a vádoló, és a megigazoltságból kiesünk, teljesen mindegy, hogy én vádolok, vagy engem vádolnak, a békesség elmúlik.
4: And when the accuser comes to us, and either I am accused, or I accuse somebody else, peace flees away.
3: Ezért, amikor arról beszélünk, hogy Isten királysága köztünk, vagy bennünk van,
4: so when we speak about the kingdom being in us, or around, or among us,
3: és megemlékezünk arról, hogy a királyság növekszik,
4: and we remember that the kingdom is growing,
3: akkor a békességben is, ha úgy tetszik, a megigazoltságban is növekednünk kell.
4: Then we also have to go in, grow in peace or grow in our righteousness or justification.
3: Hogyan tud az ördög, vagy próbál az ördög megigazolás ellen jönni?
4: How does the devil try to come against our righteousness?
3: Hibázok, vétkezek, és egyből jön akár az ördög, démon, ember, lelkiismeretem, vagy akár Szent Szellem is, és vádolhat.
4: I sin, I make mistakes, and in that moment the devil or demons or people or my own consciousness or even the Holy Spirit comes and tells me.
3: A megigazulásról szóló tanításban hallottuk, hogy mi a megoldás, most erre nem fogunk kitérni.
4: We heard this, the solution to this problem in the teaching on our righteousness. I don't want to speak about it now.
3: A másik, ami szintén szükséges ahhoz, hogy Isten királyságába tudjunk előre haladni.
4: The other necessary thing for us to advance in the kingdom.
3: A szeretettség.
4: Is being loved.
3: Szintén a Róma 5-ben van az 5. versben.
4: It's also in Romans 5 in verse 5.
3: Ki lett töltve a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szent Szellem által.
4: The love of God was poured out into our hearts by the Holy Spirit.
3: Ismeritek a példát, már sokszor elmondtam, a sógorom még libákat tömtek.
4: You know the example, I've said it many times, that my brother-in-law and his family were busy with stuffing geese.
3: De sok ezret.
4: Feeding geese, but thousands of them.
3: Tehát az géppel tömik.
4: So they do this with a machine.
3: Tehát egy komprár az ördög, démon, ember, lelkiismeretem, vagy akár Szent Szellem is, és vádolhat.
4: I sin, I make mistakes, and in that moment the devil or demons or people or my own consciousness or even the Holy Spirit comes and tells me.
3: A megigazulásról szóló tanításban hallottuk, hogy mi a megoldás, most erre nem fogunk kitérni.
4: We heard this, the solution to this problem in the teaching on our righteousness. I don't want to speak about it now.
3: A másik, ami szintén szükséges ahhoz, hogy Isten királyságába tudjunk előre haladni.
4: The other necessary thing for us to advance in the kingdom.
3: A szeretettség.
4: Is being loved.
3: Szintén a Róma 5-ben van az 5. versben.
4: It's also in Romans 5 in verse 5.
3: Ki lett töltve a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szent Szellem által.
4: The love of God was poured out into our hearts by the Holy Spirit.
3: Ismeritek a példát, már sokszor elmondtam, a sógorom még libákat tömtek.
4: You know the example, I've said it many times, that my brother-in-law and his family were busy with stuffing geese.
3: de sok ezret.
4: Feeding geese, but thousands of them.
3: Tehát az géppel tömik.
4: So they do this with a

0: A másik, ami szintén szükséges ahhoz, hogy Isten királyságába tudjunk előre haladni.
1: The other necessary thing for us to advance in the kingdom.
0: A szeretettség.
1: Is being loved.
0: Szintén a Róma 5-ben van az 5. versben.
1: It's also in Romans 5 in verse 5.
0: Ki lett töltve a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szent Szellem által.
1: The love of God was poured out into our hearts by the Holy Spirit.
0: Ismeritek a példát, már sokszor elmondtam, a sógorom még libákat tömtek.
1: You know the example, I've said it many times, that my brother-in-law and his family were busy with stuffing geese.
0: De sok ezret.
1: Feeding geese, but thousands of them.
0: Tehát az géppel tömik.
1: So they do this with a machine.
0: Tehát egy kompresszor nyomja a kukoricát.
1: A compressor is pressing corn.
0: Egy gumicsővel.
1: With a, through a rubber tube.
0: Kinyitják a száját, be a gumicsővel.
1: They open the mouth of the goose and put in the rubber tube.
0: Pedált megnyomja
1: and
0: és egyből tele lesz a begye.
1: And then its stomach will be full in a moment with corn.
0: Kicsit tovább nyomja a pedált, szétrobban a begye.
1: So if they keep pressing the pedal, then the stomach of the goose will explode.
0: Kész a liba, sültnek való.
1: And then the meat is ready to be fried or baked.
0: Isten azt mondja, hogy a Szent Szellem által az ő szeretetét tömi beléd.
1: God says that through the Holy Spirit he is stuffing you with his love.
0: Azért szükséges, hogy új tömlők legyünk.
1: This is why it's important for us to be new wineskins.
0: Mert a Szent Szellem az új bort ad.
1: Because the Holy Spirit gives the new wine.
0: Ha te ittál már jó bort,
1: if you have ever drunk good wine,
0: akkor azt nagyon jól tudod, hogy az nem egyéves bor.
1: Then you know very well that it's not a one-year-old wine.
0: Ha ittál jó bort, akkor tudod, hogy az régi bor.
1: If you have drunk good wine, then you know it's old wine.
0: Ha megszeretted az óbort, nem kívánod az újat.
1: And if you came to like old wine, then you don't want to drink the new one right away.
0: De Isten új bort akar adni.
1: But God wants to give new wine.
0: Miért? Mert azt akarja, hogy a bensőnk táguló képes legyen.
1: Why? Because he wants our inner being to be able to expand.
0: Ez a változásra való képesség.
1: This is the ability to change.
0: Ezt úgy tudjuk megőrizni és megtartani.
1: We can preserve and keep it.
0: Hogy a Szent Szellem által Istennek, az Atyának a szeretetét fogadjuk be újból és újból.
1: So that we keep receiving the love of the Father through the Holy Spirit again and again.
0: Ez számomra azt is jelenti, hogy a szeretettség területén egy kijelentés kell, hogy legyen bennünk Istenről, az Atyáról.
1: For me it also means that we have to receive a revelation about the Father God about in this area of love, being loved.
0: Azt hiszem, sokunknak Isten királyságáról a kép akkor kezdett el tágulni, bővülni, amikor Istenről, az Atyáról kaptunk kijelentést.
1: I think that we many of us began to expand in our understanding the kingdom when we received the revelation about the love of the Father God.
0: Amikor Istenről, mint Atyáról kijelentésünk van, akkor van kijelentésünk arról, hogy mit is jelent az, hogy fiú.
1: When we receive a revelation about God as a father, then we also receive the revelation about what it means to be a son.
0: Szintén a Rómaiakhoz írt levélben a 8. fejezet 14. versében olvassuk.
1: Also in Romans, but in chapter 8 in verse 14.
0: Akiket Isten szelleme vezet, azok Istennek a fiai.
1: Those who are led by the Spirit of God, they are sons of God.
0: Miért olyan lényeges ez? Azért, mert amikor ezeket betöltjük, megigazultság, szeretettség, fiúság.
1: Why is it important? Because when we fulfill these truths, we are justified, we are loved and we are sons.
0: Föl tudjuk dolgozni a hétköznapokba óhatatlanul és kikerülhetetlen, amit találkozunk, az önsajnálat vagy a keserűségnek a nehézségeivel, próbáival.
1: Then we can process the difficulties and trials of self-pity or bitterness that we inevitably encounter in everyday life.
0: Isten királysága növekszik, új területeket foglal el, újra és újra.
1: The kingdom of God is growing, it is taking possession of new territories time and again.
0: De a keserűség szintén növekvő, fertőző.
1: But bitterness is also growing and it is contagious.
0: Hogy ez ne történjen meg, ahhoz, vagyis ne a sátánnak a birodalmát terjesszük, hanem Isten királyságát.
1: So it doesn't happen, so that we don't

0: upon the kingdom of Satan, but the kingdom of God.
1: Szükséges, hogy kijelentésünk legyen a megigazultságról, a szeretettségről, Isten fiúságról.
0: We have to have a revelation about our righteousness, our being loved, and us being the sons of God.
1: Az elmúlt héten, hétvégén hallottuk azt is, hogy az aggodalmaskodás és a félelem milyen módon tudja megakadályozni a királyság terjedését.
0: Last weekend we also heard about how worry and fear can prevent the kingdom of God from expanding.
1: És hogy arra mi is a megoldás, hogy keressük először Istennek a királyságát és az ő igazságát.
0: And what is the solution for this, so that we would seek first the kingdom of God and his righteousness.
1: Amikor Izajás 9:7-ben azt olvassuk, hogy uralma, azaz királysága növekedésének nem lesz vége, ez azt is jelenti, hogy ez igaz kell legyen a személyes életünkben is.
0: When we read in Isaiah 9:7 that the increase of his dominion will have no end, it also has to apply to our personal life.
1: És annak a versnek a végén azt olvassuk, hogy a seregek urának buzgó szeretete viszi végbe mindezt.
0: And we read at the end of that verse that it is the fervent love of the Lord of hosts that will accomplish all this.
1: Vagyis Isten királyságának a növekedése a személyes életünkbe egyrészt a seregek urának, tehát egy harcos Istennek, másrészt az ő szeretetének a növekedése tudja előbbre vinni a királyságot az életünkbe.
0: So the expansion of the kingdom of God in our personal life is affected, is worked through the will of the Lord of hosts, that is a warrior God, and the love of God at the same time.
1: Ez az egyik pálya, amelyen majd indulunk, a másik pedig, hogy a Krisztus teste, az eklézia, Isten családja.
0: This is one path that we will walk on, and the other direction is the body of Christ, the church, the kingdom. No, the body of Christ, the ecclesia.
1: És ha megnézed, akkor az azt jelenti, hogy Isten népe között, Isten királyságában mind testvérek vannak. Öccsök, húgok, bátyok, nővérek.
0: It also means if you consider the kingdom of God is made up by brethren, sisters, brothers, younger brothers, older brothers, younger sisters, older sisters.
1: Másrészt a Róma 12-ben meg az 1 Korintus 12-ben azt is olvassuk, hogy Isten népe, az eklézia egy egész organikus test.
0: In Romans 12 and 1 Corinthians 12 we also read that the church of God or the body of Christ is really like an organism, like a body.
1: Vagyis azt jelenti, hogy minden egyes tagnak megvan a fontossága, szerepe és nélkülözhetetlen a testben.
0: It also means that every member has its role to play, has its part, its task, and they are needed in the body. They cannot be dropped out.
1: Ilyenkor bejöhetnek a különbözőségek, mert különbözők a tagok, különbözőségek mellett az összehasonlítgatások.
0: And then we notice the differences among us, and we also can begin to compare ourselves with each other.
1: Tehát hiszem azt, hogy Isten királysága, hogy tudjon bennünk is növekedni, ahhoz meg kell tanulnunk a másféle ajándékot. Amikor azt mondom, hogy másságot, magyarban ennek van egy rossz felhangja, de most értsétek jól.
0: So when we want to make the kingdom of God able to expand among us and in us, we also have to learn how to accept the different people, differences in each other. Being different in the Hungarian culture has a bad taste now in a certain area.
1: De most jól értitek a másságot.
0: But now you understand it well,
1: Isten királysága, hogy növekedjen az életembe, és a te életedbe meg kell tanulnunk a mással együtt élni. Másféle elhívás, másféle ajándékkal.
0: So for us, for you and me to have the kingdom of God to grow in us, in both of us, we have to learn how to live together, work together with different people, with those who have different callings, different giftings.
1: Bizonyos szempontból a hit gyakorlatát is másképp éli meg, talán másképp imádkozik, másképp dicséri az Urat, de a lényeg a szellemben.
0: Other people might have different practices of their Christian life. They might pray differently, worship the Lord differently, but the point is not this, but so that we have unity in the Spirit.
1: Amikor Krisztus testéről van szó, az eklézsiáról, akkor a testületiséget se kerülhetjük ki.
0: When we speak about the body of Christ, the church, we cannot escape the concept of corporeity.
1: És még egy dolgot, magát a szolgálatot.
0: And one more thing we cannot escape, and this is ministry itself.
1: A szolgálat, a sokféleképpen megközelíthetjük.
0: We can approach service ministry different ways.
1: De amiről a Francis beszélt, ugye az éremnek a két oldaláról.
0: But what Francis also spoke about, the two sides of the coin.
1: Hogy amikor megismered a személyt, akkor tudod, hogy mit jelent azt, hogy szolgálni.
0: That when you get to know the person, then you also understand what it means to serve.
1: Nem pusztán valaminek, valamilyen parancsnak vagy kérésnek engedelmeskedni, hanem olyannak lenni, mint ő.
0: It's not only obeying a command or an instruction, but it's becoming like him.
1: Tulajdonképpen azért kezdesz el vágyni, szolgálni, mert olyanná akarsz válni, mint ő.
0: In fact, you begin to long for ministry, you desire to serve, because you want to become like him.
1: Hiszen tudod nagyon jól a vele való közösségből, hogy ezen keresztül tud ő megnyilvánulni, és ezen keresztül tudod őt kifejezni.
0: Because through your fellowship with him you know that it is service or ministering through which you can manifest him or express him.
1: Visszatérve a Róma 14:17-hez, ez a Biblia vers utána a 18-kal folytatódik.
0: Returning to Romans 14:17, it continues with verse 18, of course.
1: Tehát a 17-es azt mondja, hogy Isten királysága, azt mondja, hogy igazság vagy megigazultság, békesség és Szent Szellemben való öröm, aki ezekbe szolgál a Krisztusnak, az kedves Istennek és az emberek előtt kipróbált.
0: So verse 17 says that the kingdom of God is righteousness or being justified, peace and joy in the Holy Spirit, and it continues because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men.
1: Ez azt is jelenti, amikor a Szent Szellemmel betöltekezünk, mert a Isten királysága a Szent Szellemben valóság.
0: It also means that when we are filled with the Holy Spirit, because the kingdom of God is a reality in the Holy Spirit.
1: Amikor meglátod a mesternek a szívét, a szolgáló hozzáállását.
0: When you can see the heart of the master, his serving attitude.
1: Akkor az jön ki belőled is, hogy nem csak a magunk ügyeivel akarunk már csak foglalkozni.
0: Then it also comes out of you that you don't only want to be preoccupied with your own things.
1: Hanem a másiknak az életével, másiknak a áldásba juttásával, elhívásának a betöltésével.
0: But we also want to minister to the life of the other person. We want to help them to get to maturity, to fulfill their calling. We want to sow into their lives.
1: De az érettségnek a jele az, hogy bár vannak feladataink, vannak dolgaink, kötelezettségeink, attól vagy érett és vagyok érett, hogy törődök a másikkal.
0: And the spiritual maturity can be seen in the fact that also we, although we have responsibilities and tasks, but anyway we want to minister to the other person, we want to deal with their life and help their life.
1: A saját érettségem bizonyos mértékét jelzi az, hogy mennyire vagyok hajlandó egy krisztusi szívvel, hozzáállással átadni másnak azt, amit már megkaptam Krisztusból.
0: It also shows the level of my maturity, how much I have this Christ-like attitude that I want to give with a loving heart, I want to give to the other person what I've already received and learned about God and from God.
1: Igazából a szolgálat nem az, amit mi szolgáló testvérnek nevezünk.
0: In reality, ministry is not what we call ministering brothers or ministers.
1: Tehát kiállni a pulpitus elé, pulpitussal vagy mikrofonnal emberek elé.
0: So to stand on the pulpit or take a microphone in our hand and
1: mert ami
0: stand before people.
1: Elménkbe talán ez van, hogy ez a szolgálat.
0: Because it might be in our mind that this is ministry.
1: De a szolgálat az, hogy meglátom egy krisztusi hozzáállással, mentalitással, hogy kik azok az emberek, akikbe bele tudom rakni azt, amit már megéltem, átéltem, megismertem a Krisztusból.
0: But ministering is the Christ-like attitude when I take notice of the people into whose lives I can sow, I can invest the things that I've already experienced, I've received, I've learned from Christ.
1: Tehát amikor azt keresem, hogy mi a szolgálatom, akkor igazából a kérdés az, hogy képes vagyok-e egy krisztusi, az Atya szívével meglátni a szükségben levő embereket. Olyan szükségbe levőket, amiket én már kaptam és át tudom adni másoknak.
0: So when I am looking for an area where I can minister, in fact I am looking for people who are in needs with a Christ-like attitude. I am looking for people in needs that I was in also, and this need was met in my life, and I can help them meet their need in this area.
1: Vannak olyan szellemi dolgok, amelyek csak akkor kezdődnek el az ember életébe, amikor fölveszük a másik ember szellemi fejlődésének a felelősségét is.
0: Some things will only begin in the spiritual area in our lives when we take the responsibility for the spiritual development of another person.
1: Vannak olyan kijelentések, meglátások, vagy akár Krisztusból való részesedések, amelyek akkor jönnek be az életembe, amikor fölveszem annak a felelősségét, hogy akarok neked segíteni előbbre jutni Isten ismeretbe.
0: I might receive some insights, revelations, or I can partake of some things of Christ more when I am beginning to take up the responsibility for another person to go forward in God.
1: Ugye volt már szó részben az önfegyelemről, fegyelmezettségről.
0: We began to speak about discipline, self-restraining.
1: Amikor egy testről beszélünk, akkor a testbe is fegyelmezettek a test tagjai és részei.
0: When we speak about a body, the members of the body are also disciplined.
1: Például egy test, amikor fegyelmezés nélkül van.
0: For example, when a body is not disciplined.
1: Pontosabban egy sejt, egy testrész.
0: More specifically, a member of the body or a cell of the body.
1: Akkor elkezd kontrollálatlanul növekedni, fejlődni, szaporodni.
0: Then it begins to grow and multiply in an uncontrolled way.
1: Ebből van a daganat.
0: And orvosok. They grow into tumors or growth. The doctors say.
1: Igen, rák is ebből van.
0: Cancer comes from this activity of the cells too.
1: A fegyelmezettség az azt jelenti, hogy Krisztus testében megtanulunk a másik taggal együtt mozdulni és működni.
0: Discipline means that in the body of Christ we learn how to work together with each other.
1: És mi által tud ez bejönni az életembe?
0: And how can it come into my life?
1: Gyakorlatilag az engedelmesség által tudom magamba fejleszteni a másokkal való együttműködési képességemet.
0: Practically through obedience I can develop in myself my ability to work together with others.
1: Amikor Jézus tanítványaiként élünk,
0: when we live as disciples of Christ,
1: abba beletartozik az is, hogy át akarom, mert ez is a tanítványnak a tulajdonsága, át akarom adni azt, amit már kaptam a mestertől.
0: It is also a feature of a disciple that they want to give to others what they've already received from the master.
1: Ehhez pedig óhatatlanul másokkal kell kapcsolódni.
0: And for this we have to be in relationship with others inevitably.
1: Mihelyest kapcsolódok másokkal és kapcsolódsz másokhoz, egyből lehetnek feszültségek.
0: As soon as you connect with others, there can be tensions.
1: Hogyha feszültség nélküli kapcsolatokról van szó, akkor az valami nem valóságos.
0: When you speak about relationships without tension, they are not real relationships.
1: Természetesen, ha a földi emberekről beszélünk.
0: Of course, in terms of earthly human beings.
1: Azért, mert nem vagyunk tökéletesek.
0: Because we are not perfect.
1: Mindannyian egy folyamatban vagyunk benne.
0: All of us are in a process.
1: A Krisztusivá válás folyamatában.
0: We are in the process of becoming Christ-like.
1: Az azt jelenti, amikor bárkivel egy szorosabb kapcsolatba kerülsz,
0: it means that whenever you get into a closer relationship with somebody,
1: óhatatlanul bejönnek feszültségek.
0: Inevitably you will have tensions in this.
1: És ez nem a kapcsolatnak a ez nem a kapcsolatot minősíti.
0: But it doesn't show us the quality of the relationship itself.
1: Hanem pontosan azt jelzi, hogy egy jó folyamatban vagyok benne.
0: But what it does show is that I am in a good process.
1: Mert a feszültség jelzi azt, hogy változni kell valaminek.
0: Because tension shows us that something has to change.
1: Minden egyes feszültség arra késztet, hogy belenézek a krisztusi tükörbe.
0: Each and every tension forces me to look into the mirror of Christ.
1: Lehet, hogy az önigazság arra késztet, hogy hát csak a másiknak kell változtatni.
0: Self-righteousness might show you or tell you that only the other person has to change.
1: De Isten királysága, emlékeztek, hogy micsoda a megigazulás?
0: But the kingdom of God reminds us what? Justification.
1: Békesség és szellemben való öröm.
0: It is righteousness, justification, truth and peace in the Holy Ghost, joy in the Holy Ghost.
1: Vagyis, hogyha vétkeztem valamit,
0: so when I sinned in something,
1: akkor megvan annak a módja, hogy hogyan korrigáljam.
0: Then I have a way to correct it.
1: Amikor korrigáltad azt hitáltal,
0: and when you corrected it by faith,
1: és egyből beleugrottál a megigazulásba,
0: and you jumped into your righteousness,
1: akkor az még nem jelenti azt, hogy egyből harmónia van a kapcsolatban.
0: Then it doesn't mean that there would be harmony in the relationship at once.
1: A kapcsolatban sokszor azáltal jön be a harmónia és békesség, hogy megalázkodunk.
0: Harmony and peace often comes into a relationship by humbling ourselves.
1: Esetleg akkor is, ha úgy érzem, hogy nekem van igazam.
0: Perhaps even when I feel I am right.
1: Mondjuk akkor könnyebb talán meg, hogyha úgy érzem, hogy...
0: It might be easier when I don't feel I'm right.
1: Soha ne becsüljük le a személyes kapcsolatunknak, kapcsolatainknak a jelentőségét.
0: Let's never underestimate the significance of our personal relationships.
1: Akármilyen kapcsolatrendszerbe vagy benne, Isten azt fogja használni.
0: Whatever network of relationships you are in, God will use it.
1: Tehát én ezért szoktam mondani, hogy a fiatalok, nem csak a házasodás miatt építsetek ki minél több rétű kapcsolatot.
0: This is why I often say to the youth that they are not only to build up relationships with each other for marriage's sake.
1: Természetesen emiatt is nagyon fontos, mert az a helyzet, amikor még nem vagy a házasodás sürgető korban.
0: Of course, it is also important for marriage's sake because when you are not old, too old yet to be in the urge of getting married.
1: Sokkal könnyebb érdek nélküli és szexuális tartalom nélküli kapcsolatokat kiépíteni a Krisztusba.
0: It's much easier for you to build relationships in Christ with other brothers and sisters without any sexual involvement and any interest on your part.
1: És amikor oda kerülsz a házasodás szükségének a kapujába időben,
0: and when you are at the age when you feel the urgency of getting married,
1: sokkal könnyebb döntened.
0: It's much easier for you to decide.
1: Mint ha akkor kezdenél el keresni embereket.
0: Then if you, it is only then that you begin to look for people.
1: Mert a másik nemnek a képviselői kiszagolják, hogy ez a célod.
0: Because persons in the other sex will smell that it is your intention.
1: De nem csak emiatt fontos, hogy a kapcsolatokat építsétek időben.
0: But it is not the only reason why it's important to build relationships in time.
1: Hanem amiatt is fontos, hogy minden egyes kapcsolatunkat Isten használni akarja, hogy változzunk és a királysága előbbre jusson.
0: But it's also important because God wants every relationship in our life to cause us to change so that we can advance in his kingdom.
1: Kapcsolatokon keresztül halad a királyság is előre.
0: Because the kingdom also advances through relationships.
1: Jánosnak, Jézusnak, a többi tanítványnak is mind embereknek kellett beszélniük.
0: John, Jesus and the other disciples also had to speak to people.
1: Ha csak nekem van 100 emberrel kapcsolatom, akkor 100 ember fele mehet a királyság.
0: If I am only connected to 100 people, then the kingdom can go towards 100 people around me.
1: De hogyha sokféle, sokrétű kapcsolatokat építesz ki,
0: but if you build manifold relationships on many levels, on many ways,
1: a királyság előmenetelének sokkal több lehetősége van.
0: Then the kingdom will have much more chances to go forward.
1: És ha arra odaszánod magad, hogy Isten ebbe belevezessen és átadja magát rajtad keresztül, soha nem lesz gondod afelő, hogy mi a te szolgálatod.
0: And if you yield yourself to God and you allow him to take you into these relationships and use you in them for his sake, then you will never have a question about what your ministry is.
1: Akkor csupán az lesz a gondod és a kérdés, hogy Uram, vajon melyek a fontosak és mit tegyek, mi belépjek először?
0: Then the only question that problem will be that you have to ask God, which relationships am I to take steps in first, and what directions am I to go in first?
1: Olyan Istentől származunk, és olyan Istentől születtünk, aki maga is közösségben él.
0: We come from a God and we are born of a God who also himself lives in a fellowship.
1: Ugye a legkisebb közösség, mondhatjuk azt, maga a Szent Háromság.
0: We can say that the smallest community is the Holy, the Trinity itself or themselves.
1: Tehát Isten közösségi lény és kapcsolatokban él, létezik.
0: So God is somebody who is in a fellowship and he lives in relationships.
1: Bennünket is így teremtett a saját képmására, közösségi életre.
0: He also created us in his image for a corporate life.
1: És amikor bennünket újjászült, akkor ő azért szült újjá többek között, hogy egy isteni közösségnek legyünk a részei.
0: And when he gave us new birth, partially his purpose was that we would become members of a fellowship.
1: Tehát az atyának az a terve, hogy egy olyan családot hozzon létre, amiben ki tudja fejezni és meg tudja nyilvánítani az ő atyaságát.
0: So the plan of the father is to create a family in which he can express his fatherhood and his features.
1: Tehát amikor úgy gondolkodunk, hogy Isten népe, Istennek egy családja,
0: so when we think that the people of God is as the family of God,
1: akkor az egymással való kapcsolatunkba figyeld meg, hogy az Isten ismeretből fakadóan az atyának a személyét, tulajdonságait fogja megnyilvánítani a másik felé.
0: Then take notice that through our knowing God, in our relationships among ourselves, God will manifest and express his fatherhood to each other.
1: És amikor odaszánom magam arra, és odaszánod magad arra, hogy mennyi atyának a természete, az atyának a szeretete, mert ezt a Szent Szellem a szívedbe belerakta, megnyilvánuljon.
0: And when you commit yourself to allow God to express the nature of the Heavenly Father and his love, because his love was poured out in our hearts through the Holy Spirit, that it would manifest through you.
1: Ez kivezet az önsajnálatból és a keserűségből is, a szeretetlenségből is, mert szeretetet vetsz, és ezt fogod aratni.
0: It will lead you out of self-pity and bitterness and being unloved, because you will sow love and then you will reap love.
1: Amikor erre odaszánom magam, akkor rájövök arra is, vagy rájössz arra is, hogy a fontosságom igazából nem az egyéni mi voltomban áll.
0: And when we commit ourselves to this, we also realize that our importance is not in our individual being.
1: Fölismered, hogy a fontosságod abban áll, hogy megtalálod a te helyedet Krisztus testébe.
0: But you will realize that your importance is in your finding your place within the body of Christ.
1: Mert azért vagy fontos többek között, mert Isten beletervezett egy élő organikus szervezetbe, az ő családjába.
0: Because partially one reason why you are important, not the only reason, but one reason is that God planned you to place, planned a place for you in his organic family.
1: És ő pontosan tudja, hogy kik azok, akik tőled függnek, és kik azok, akik rajtad keresztül tudnak előbbre jutni, áldásra jutni.
0: And he knows exactly who will depend on you and in whose lives you will be the channel through whom they can become blessed and they can go forward.
1: Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az elhívásodnak a célját, vagy az elhívásodat a testben tudod meglátni és fölismerni.
0: We can also say that you can see and recognize the purpose of your calling and your calling itself. You can recognize within the body of Christ.
1: Máshogy fogalmazva, gyakorlatilag az elhívásunk sem egyéni.
0: To put it differently, even our calling is not an individual thing.
1: Tehát nem úgy van, hogy kapok valami látást, kapok valami álmot, kapok valami angyali hangot, mennyei hangot, vagy egy proféciát.
0: So it's not so that I receive a vision, a dream, or an angel speaks to me, or I receive a prophecy.
1: Az elhívásom is az Isten által adott közösségben értelmezhető.
0: I can interpret and understand my calling even within the fellowship that I received from God.
1: Emlékezzetek meg Gedeonnak az árpa kenyerére.
0: Remember the loaves of Gideon.
1: Ugye a Bírák könyvében emlékeztek.
0: You remember it's in Judges.
1: Egy álmot látott a midianitáknak egyik őre.
0: one of the guards of the Midianites saw a dream.
1: Hogy a hegyoldalról egy nagy árpa kenyér lezúdult a Midianiták táborára, és összedöntötte az egészet, és elpusztította.
0: That a huge barley loaf was rolling down the mountain, and it destroyed the whole camp of the Midianites.
1: Ugye Gedeon eléggé bátortalan volt, és Istentől több jelet is kért.
0: Gideon was fairly fearful, and he even asked several signs from God.
1: És ez volt az egyik jel, mert maga a Midian éjjeli őr, vagy nem portás, hanem éjszakai őrségben álló katona magyarázta meg, hogy ez tulajdonképpen Gedeon és a kis serege.
0: And it was one sign for Gideon, because it was the Midianite God himself who explained that this barley loaf means Gideon and his army.
1: Ugye szó volt arról, hogy a mag Isten királyságának egy alapvető elve, eleme.
0: We also heard that the seed is a principal element of the kingdom of God.
1: Hogyha megnézed a kenyeret, akkor azt látod, hogy a sok magból összeőrölt lisztből készül.
0: If you look at a loaf of bread, you can recognize that it was made of flour or meal that was made of grinding many seeds or corns.
1: Amikor akár a malomba, akár a boltba megveszed a lisztet, nem tudod elkülöníteni a liszt szemekben, hogy melyik maghoz tartozik.
0: When you buy meal in the shop or at the mill, you buy some flour, then you cannot separate between the pieces of flour, which piece came from which seed.
1: Úgy is fogalmazhatjuk, az egyéni gabona szemek már nem elkülöníthetők a lisztben.
0: We can also say that the individual seeds cannot be separated and recognized within the flour.
1: És hogyha megnézzük, hogy Isten királysága hogyan hatol be a társadalomba.
0: And when we consider how the kingdom of God penetrates society.
1: Úgyhogy mint kovász megkeleszti a tésztát.
0: So that as yeast it penetrates the whole lump.
1: De ott már nem tudod elkülöníteni az egyéneket.
0: But there you can't separate or recognize the individuals anymore.
1: Hanem letettem magam egy testületiségbe.
0: But I invested myself in a corporate.
1: Mert tudom, hogy az elhívásomat nem tudom megfutni egyénileg.
0: Because I know that I cannot fulfill my calling alone.
1: Amire téged elhívott az Úr, és engem elhívott az Úr, ahhoz szükséges az a Krisztus testrész, amibe belehelyezett.
0: But you were called to, and I was called to fulfill that, we need that part of the body of Christ that we are put into.
1: Hogyha megnézed, én magam is nem lennék azon testvérek jelenléte, éveken át tartó hűsége, szeretete nélkül, aki vagyok.
0: If you consider it, I wouldn't be what I am without the many years long faithfulness and fellowship and love of the brethren and people around me.
1: Bármelyikünk, hogyha belenézünk Isten beszédének a tükrébe, akkor azt látjuk, hogy nem lehetnénk azok, akik vagyunk, egy csomó sok más testvér nélkül.
0: Whichever of us looks into the mirror of the Word of God, we have to realize that we couldn't be what we are without the many brothers and sisters who are around us.
1: Úgy is megfogalmazhatnám, hogy el kell jutnunk odáig, amikor Krisztus testében, az eklézsiában élünk.
0: We can also say that we have to get to the point when we live within the body of Christ.
1: Hogy egy saját szabad akaratbeli tudatos döntéssel átadjam magamat annak a közösség résznek.
0: So that when I'm living in the body of Christ, I have to make a willing and purposeful decision that I will commit myself, yield myself into that fellowship.
1: És miért? Mert ezt valaki kéri, követeli tőlem?
0: Why? Is it because somebody demands me to do that?
1: Nem, hanem azért, mert a mesterrel, a királlyal való személyes közösségbe, ahogy szorosabban járok.
0: No, but because as I am walking in an ever closer relationship with the master.
1: Látod és látod, hogy ő odaadta teljesen magát egy közösségnek.
0: We can see that he totally committed himself to a fellowship.
1: Teljesen beleöntötte magát a tanítványokba, teljesen az egész életét, lényét, látását, amilyen volt.
0: He totally poured himself and invested himself into his disciples, his life, his vision, his knowledge, his everything that he had.
1: Hogyha Máshogy akarom fogalmazni, részei vagyunk Krisztus testének, igen.
0: If I want to put it differently, yes, we are members of the body of Christ.
1: Krisztus teste egészének.
0: We are members of the whole body of Christ.
1: De részei vagyunk egy különleges helyi szellemi családnak is.
0: But we are also members of a local specific spiritual family.
1: És úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az én elhívásom, vagy az elhívásod része annak a helyi szellemi családnak is.
0: And we can also say that your calling is a part of that local spiritual family that you belong to.
1: Annak a szellemi család elhívásának.
0: Is a part of the calling of the spiritual family you belong to.
1: Ezért nem függetlenül működök, mozgok attól, vagy gondolkodok, változok.
0: So I don't think and change and act independently of that family.
1: És ehhez pedig eljutok egy olyan döntésig, amit szabad akaratomból hozok meg.
0: And for this I have to arrive to a willing decision of my free will.
1: Tudatosan döntök amellett, hogy én egy közösségi életet élő emberként fogom élni a pályán.
0: Purposefully I decide that I will live my life as a person of a corporate body, as a member of a corporate body.
1: És amikor a Mesterrel, az Úrral, a Krisztussal való személyes közeli kapcsolatba járom az utam.
0: And when I walk my way, my path with a close fellowship and intimacy with the Master, with the Lord.
1: Akkor állandóan a szívedbe ott van emberek, följönnek, hogy mit is tudsz tenni ezekért az emberekért, közösségért a kapcsolatokban.
0: Then certain people constantly come to your mind and you begin to see what you can do for those people in this corporate setting, what you can do for them in your relationship.
1: És így egy kicsit még beszélünk a szolgálatról.
0: So now we will speak a little more about ministry.
1: A Mózes 5. könyvében a 28. fejezet 47-es versében azt olvassuk.
0: In Deuteronomy 28:47 we read,
1: hogy felolvasom.
0: I will read it out.
1: Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködve, 48-as is, szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket rád bocsát az Úr éhen és szomjan mezítelen és mindennek szűkében, és vasigát vet a nyakadra, míg le ne elpusztít téged.
0: Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity, therefore in hunger and thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you.
1: Ezt nem proféciaként vagy üzenetként olvastam fel.
0: I didn't read it out as a prophecy or a message.
1: Hanem azért, hogy lássuk, hogy mindenki valakinek a szolgájaként él.
0: But so that we could see that everybody lives as a servant of somebody.
1: Vagy szolgáljuk Istent.
0: We either serve God.
1: Örömmel, mindennel bővölködve jó szívvel.
0: With joy and with a good heart and in abundance of everything.
1: Vagy szolgáljuk az ellenségünket.
0: Or we will serve our enemy.
1: Nincsen harmadik.
0: There is no third option.
1: És itt a kérdés az, hogy hogyan szolgálja az ember Istent.
0: And here the question is how we are to serve God.
1: Csak most eszembe jutott, nem tudom pontosan a Biblia helyet, hogy hol van.
0: I just now remember the verse, I don't know exactly where it is written.
1: De hogy a nehéz azt mondja a Biblia, hogy a nehéz szolgálat alatt megkeseredett az ő szívük.
0: But the Bible says that under the heavy service their hearts were hardened or embittered.
1: Mitől nehéz egy szolgálat?
0: What makes a service hard or difficult?
1: Amikor szolgaként csinálom.
0: When you do it as a servant.
1: Én megtanultam szolgaként szolgálni.
0: I learned how to serve as a servant.
1: Megtanultam éveken át engedelmességben szolgálni.
0: For years I learned how to serve in obedience.
1: Voltam katona is.
0: I also was in the army.
1: Tudom, mit jelent az, hogy engedelmesség.
0: I know what it means to obey.
1: De valamit a 22-es Zsoltár, azt egy pont egy messiás Zsoltárnak nevezzük, azt mondja.
0: But in the Psalm 22 that we call a messianic psalm, it says.
1: Ez magáról, Krisztusról szól ez a Zsoltár.
0: This psalm is about Christ himself.
1: És azt mondja, hogy őt szolgálják a fiak.
0: And it says that the sons will serve him.
1: Tehát ugyanoda lyukadtunk ki, ahonnan elindultunk.
0: So we arrived to the same point where we started from.
1: Isten királyságából, hogy a krisztusi lelkülettel, mentalitással tudjunk futni.
0: So that in the kingdom of God we could run our race with a Christ-like mentality and attitude.
1: Elengedhetetlen, hogy kijelentésünk legyen Istenről, mint az Atyáról.
0: It's necessary for us to have a revelation about God as a Father.
1: Azt mondja az 5 Mózes 10:8-ban.
0: It says in Deuteronomy 10:8.
1: Amikor a levitákról mondja, hogy hogyan szolgáljanak.
0: then it speaks about how the Levites are to serve.
1: Abban az időben választotta ki az Úr a lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, és hogy az Úr előtt álljon, neki szolgáljon, és hogy áldjon az ő nevében minden napig.
0: At that time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister and to pronounce blessings in his name, as they still do today.
1: Az előző tanításban Franz elmondta a boldog mondásokból többet.
0: In the previous teaching, Franz spoke about several of the beatitudes.
1: És beszélt arról is a végén, hogy áldjuk azokat, akik átkoznak.
0: And he also said at the end that we are to bless those who curse us.
1: És beszélt arról, hogy igazából a boldog mondások és az áldás mondások az magáról a Krisztusról szólnak.
0: And he also said that these beatitudes, that blessed are those or happy are those, are in fact speaking about Christ.
1: Ez persze nem lehet akkor a felelősséget rányomni, hogy hát ő, én meg én vagyok.
0: Then it doesn't mean that we can push all the responsibility upon him, then yes, that's him, but I am me.
1: Mert a Galata 2:20-ban azt mondja Pál apostol.
0: Because in Galatians 2:20 the apostle Paul says,
1: hogy élek most már többé nem én.
0: That it's not me who lives anymore.
1: Hanem él bennem a Krisztus.
0: But Christ lives within me.
1: És amelyik életet ebben a testben élem.
0: And the life that I'm living in this body now.
1: Azt az Isten fiába vetett hitben élem.
0: I live in faith in the Son of God.
1: Aki szeretett engem és életét adta érte.
0: Who loved me and gave his life for me.
1: Vagyis azt jelenti számomra, hogy szolgálni Istent fiúként tudjuk csak.
0: So it means that we can only serve God as sons.
1: És itt elmondja, hogy aki szolgálja őt, az előtte áll.
0: And here he also said that whoever serves him stands before him.
1: És az ő Isten szíve szerint való szolgálat, az azt jelenti, hogy áldunk, áldást mondunk.
0: And serving according to God's heart means that we give out blessings, we speak blessings.
1: És nem azért, mert ő megparancsolta.
0: Not because he commanded us to do so.
1: Mert megmondom őszintén is, hogy én is volt nagyon sokszor, amikor azért tettem ezt, mert tudtam, hogy Isten ezt parancsolja.
0: Because I have to also confess that sometimes I did this because I knew that God commanded me to do that.
1: Tehát amikor hallotta az ember, hogy milyen átkokat mondana.
0: So when I heard that what kinds of curses are spoken against me,
1: akkor erőt kellett vennem magamon, és engedelmességből megáldani.
0: Then I had to collect my strength and bless them out of obedience.
1: De Isten valami mást kér.
0: But God asks me for something else.
1: Azt akarja, hogy mint fiak, ő előtte, ahogy állunk, a szívünkből egy teljes jó akarással és jó kívánással tudjuk a legjobbat rámondani.
0: God wants us that as we stand before him as his sons, we would be able to speak those good things, those blessings upon the other people out of full benevolence, out of goodwill.
1: Amikor hosszú ideig valakivel nem találkozol, az azt jelenti, hogy elhomályosul a kapcsolat.
0: When you don't meet a person for a long time, it means that your relationship becomes to begins to fade a little bit.
1: Kicsit elhomályosul az, hogy mit szeretne, mi a vágya, mi a fontossági sorrend.
0: You don't remember anymore so clearly what the other person wants, what they desire, what is their priorities.
1: De amikor az Úr előtt állok nap mint nap.
0: But when I stand before God day by day.
1: Amikor az ő közelségébe éled az életedet.
0: When you live your life close to him.
1: Akkor is, hogyha nincsen elragadtatás, jelenés, álom, profécia.
0: Even if there are no prophecies and dreams and revelations and nobody appears to you.
1: A közelségében egyszerűen tudod a szíve dobbanását.
0: Being close to him, you know his heartbeat.
1: Ahogy mondja a zsoltáros, hogy szemeivel tanácsol.
0: As the psalmist said that he directs me and instructs me with his eyes.
1: Amikor a Katival közöttünk is harmónia van, akkor nagyon egyszerű és könnyű kommunikálni, akár a dicséretbe is.
0: When there is harmony between Kati and me, then it's very easy to communicate even during worship.
1: Ti olyan helyzetben vagytok, hogy hát eltéréseket is ti láthatjátok a közöttünk levő kapcsolatban, mert veletek szembe éljük ezt előttetek.
0: You are in a situation that you can see even minor differences in our relationships when they come in, because we live our lives facing you.
1: Amikor az atyával, a fiúval egy harmonikus, közeli kapcsolatban éljük a hétköznapjainkat.
0: When we live our everyday life in a close relationship with the Father and with the Son.
1: Lehet, hogy nem minden nap hallod füleddel, hogy mit mond az Úr.
0: You might not hear his words audibly every day.
1: De az ő természet fölötti közeli jelenlétéből megvan a személyes napi aktuális friss vezetésed.
0: But from the intimate close presence of him that is supernatural, you will have your daily guidance.
1: És amikor rá ebből a közelségéből rágondolsz arra az emberre, egyszerűen ez jön ki belőled. Egy jó szívvel elkezdesz hálát adni érte és megáldod.
0: When you are so close to God and you think of a person, then really with a benevolent good heart you begin to wish them good and speak blessings over them.
1: Elhangzott szintén a magnál, aki amelyik földbe esik, elhal, stb.
0: Concerning the seed that we heard about, that is sown in the ground and it dies and then it springs forth.
1: A János 12:26.
0: John 12:26.
1: Amely azt mondja, hogy aki nekem szolgál, az kövessen engem.
0: That says that whoever serves me should follow me.
1: Ez számomra azt is jelenti, hogy ha valamire eljutottam Krisztusban egy fölismerésre.
0: It also means for me that when I came to a revelation and understanding about Christ.
1: Ez nagyon jó, de attól még követnem kell.
0: It's very good, but in spite of this I still have to follow him.
1: Az, hogy követem, az azt jelenti, hogy megyek utána.
0: Following means that I go after him.
1: Tehát amikor van egy szeminárium, konferencia, találkozás.
0: So when we have a seminar or a conference or a meeting.
1: Kapunk egy csomó kijelentést.
0: We receive lots of revelations.
1: Akkor az emberi természet olyan, hogy megelégednék és akkor leülnék.
0: Then human nature is such that we would sit down and be satisfied.
1: De a fiak őt szolgálják.
0: But the sons serve him.
1: És aki szolgálja, az követi őt.
0: And whoever serves him will follow him.
1: Tehát, hogyha ő megy, akkor én is megyek.
0: So when he walks, I walk too.
1: Ő pedig munkálkodik.
0: And he works.
1: Jézus azt mondja, hogy addig munkálkodok, míg az Atya munkálkodik.
0: Jesus said that I will work until the Father works.
1: Tehát én is addig munkálkodok, míg az Atya munkálkodik.
0: So I will also work until the Father works.
1: Mert amíg az Atya munkálkodik, Jézus is munkálkodik, és addig nekem mennem kell utána.
0: Because as long as the Father works, Jesus also works, and I have to follow him.
1: Akármilyen megelégedettség érzés, ha úgy tetszik, teltség érzés is jön rám.
0: Whatever contentment or fullness being filled I feel.
1: Mit csinálok? Követem őt.
0: What do I do? Anyway, I follow him.
1: Miért?
0: Why?
1: Mert fiú vagyok.
0: Because I am a son.
1: Isten fia vagyok.
0: I'm the son of God.
1: És Isten fia szolgálja őt.
0: And the son of God serves him.
1: Az azt jelenti, hogy megyek utána.
0: It means that I go after him.
1: Nem azért, mert ezt parancsolta.
0: Not because he commanded me to do that.
1: Hanem mert ő az én apám.
0: But because he is my father.
1: Azért, mert én a fia vagyok.
0: Because I am his son.
1: Mert én szeretem őt.
0: Because I love him.
1: És ő szeret engem.
0: And he loves me.
1: Állandóan a szellem által belém tölti a szeretetét.
0: He keeps pouring his love into me through the spirit.
1: Sose nyomja túl a töltő lápedát.
0: He never keeps pressing the pedal of the filling machine too long.
1: Ő tudja, hogy a begyed mennyire képes tágulni.
0: He knows how much your stomach or belly can expand.
1: Az Apcsel 2:18-ban.
0: In Acts 2:18.
1: Még visszatérek a 12:26-ra János.
0: I still return to John 12:26.
1: Csak ott a mondatnak a vége azt mondja, hogy aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.
0: Because there the end of the sentence says that whoever serves me, the Father will honor them or appreciate them.
1: Miért? Mert a fiút megbecsüli.
0: Why? Because sons are appreciated.
1: Az ő gyermekét fölemeli.
0: Fathers lift up their children.
1: És amikor kezded őt szolgálni, nem parancsból, nem azért, hogy az elvárásoknak megfeleljek.
0: And when you begin to serve him, not because he commanded, so not to meet expectations.
1: Hanem a szellem által a szívembe beletöltött szeretete miatt.
0: But because of his love that he poured into my heart through the spirit.
1: Akkor át fogom élni és át fogod élni az atyának a megbecsülését.
0: Then you will experience the appreciation of the Father.
1: Mert az emberek esetleg nem mindig becsülnek meg.
0: Because people might not always appreciate you.
1: Lehet, hogy a pásztor is elfelejt megbecsülni.
0: Even the pastor might forget to honor you or appreciate you.
1: Elfelejt megemlíteni.
0: He forgets to mention.
1: Elfelejt megköszönni dolgokat.
0: He forgets to thank you for things.
1: De amikor az Atya szeretete indít téged a szolgálatra.
0: But when the love of the Father motivates you to serve.
1: Ő meg is becsül.
0: He will also appreciate.
1: Minden megbecsülésben az Atya az ő szeretetét közli.
0: In all this honoring, the Father communicates his love with you.
1: És ez megőriz az önsajnálattól, a keserűségtől és a frusztráltságtól.
0: And it will preserve you from self-pity, from bitterness and from frustration.
1: Apcsel 2:18.
0: Acts 2:18.
1: Ugye ott Joel proféciáját idézi Péter apostol.
0: There the apostle Peter is quoting the prophecy of Joel.
1: És ott azt mondja az Úr, hogy a szolgáimra és a szolgáló leányaimra is kitöltöm az én szellememet.
0: And there the Lord said that I will pour out my spirit upon my men servants and maid servants.
1: Tehát Isten királysága, emlékeztek Róma 14:17, hogyan indultunk?
0: So you remember the kingdom of God according to Romans 14:17 is where we started.
1: Szent szellemben való megigazulás,
0: is a justification and
1: békesség
0: the Holy Spirit,
1: és öröm.
0: It's peace and joy.
1: Tehát az azt jelenti, hogy amikor szellemben mozogsz,
0: it means that when you move in the spirit,
1: mert azok az Istennek a fiai, akiket a Szent Szellem inspirál,
0: because they are the sons of God who are inspired by the Holy Spirit,
1: akkor még többet fogsz kapni, mert az ő szolgáira és a szolgáló leányaira is kitölti az ő szellemét.
0: Because then you will receive even more because he will pour out his spirit upon his servants and maid servants.
1: Tehát az az igazság jön be, amit a Darko is mondott a gírás meg a talentumos dolgoknál, hogy akinek van, annak még ad Isten.
0: The truth will click in what Darko also spoke about concerning the talents and the minas, that whoever has more will be given to him.
1: Mindegyikünknek erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy szellemben lépjünk.
0: All of us have to make efforts to make steps in the Holy Spirit.
1: Akár egy dicséret, akár egy profécia, akár egy bibliaolvasás.
0: A worship time or a prophecy or reading of the Bible.
1: Vagy imádkozás.
0: Or prayer.
1: El lehet tölteni természetes szinten is.
0: You can do these things on a natural level.
1: De erőfeszítést igényel az, hogy szellemben lépjek.
0: But it takes an effort on my part to take steps in the spirit.
1: És amikor te megteszed azt, hogy kilép szellembe.
0: And when you step out in the spirit.
1: Akkor Isten az ő szellemét beléd rakja.
0: Then God will put his spirit into you.
1: Kitölti rád az ő szellemét még inkább.
0: He will even more pour out his spirit upon you.
1: Róma 7:6-ban azt mondja Pál.
0: In Romans 7:6, Paul says.
1: Megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által le voltunk kötve, azért, hogy szolgáljunk a szellem újságában, és nem a betű jóságában.
0: But now by dying to us bound us, we have been released from the law so that we serve in a new way of the spirit and not in the old way of the written code.
1: Tehát itt is azt mondja, hogy a szellemnek az újságában tudunk szolgálni Isten szíve szerint.
0: So here it also says that we can serve according to God's heart in the newness of the Holy Spirit.
1: És még egyet szeretnék csak a Róma 12:11-ből.
0: And now I only want to say one more thing from Romans 12:11.
1: Ugye ez a fejezet azzal kezdődik, hogy a gondolkozás módunkat újítsuk meg, változtassuk meg.
0: This chapter begins with the need that we have to renew and change our thinking.
1: Ezáltal egy teljes átformálódás jön az életünkre.
0: So our life will be totally transformed.
1: És ahogy erre odaszálljuk a testünket is Istennek.
0: And as we commit our bodies to God in this area or for this purpose,
1: ha kell időnként élő áldozatként,
0: if necessary sometimes as living sacrifices,
1: várva a vacsorára,
0: waiting for supper to be served,
1: azt mondja, hogy szellemben buzgók legyetek,
0: it said that you have to be fervent in the spirit,
1: és az Úrnak szolgáljatok,
0: and serve the Lord.
1: Hogyan tudsz buzgó lenni a szellemben?
0: How can you be diligent or fervent in the spirit?
1: Tehát, hogy valahogy én úgy tudom elképzelni, láttam már buzgó vizet?
0: I can imagine it in a way. Have you ever seen bubbling, springing water?
1: Tehát az azt jelenti, hogy hogy mindig jön belőled, nem az, hogy böfögsz meg, de... De valami jön belőled, mozogsz.
0: It means that you are moving, something is always coming out of you.
1: Tehát tudod olyan, amikor szellemben buzgó vagy,
0: so when you are bubbling in the spirit or fervent,
1: akkor valami mindig megnyilvánul.
0: Then something always manifests.
1: Ez soha nem jön magától.
0: It never comes by itself, automatically.
1: Erőfeszítést kell tennem ennek érdekében.
0: I have to make efforts for this.
1: Isten királysága bennünk van.
0: The kingdom of God is in us.
1: Köztünk van.
0: Among us.
1: Azt mondja, hogy a királysága növekedésének nincs vége.
0: It says that the increasing of his dominion will never dominion
1: will never end. Erőfeszítést kell tennem annak érdekében.
0: And I have to make efforts.
1: Hogy szellemben kilépjek és előrelépjek.
0: So that I would step out and step forward in the
1: azért,
0: spirit,
1: hogy a királyság növekedjen az életemben.
0: So that the kingdom would increase and grow in my life.
1: Vagyis az isteni krisztusi uralom egy nagyobb teljességre tudjon jutni.
0: That means that the dominion of God or the rule of God or Christ could increase in my life. It could become more complete in my life.
1: Akkor tud a királyság rajtad keresztül növekedni.
0: Because it is only then that the kingdom can grow through you.
1: Mit jelent az, hogy Isten királysága rajtad keresztül növekszik?
0: What does it mean that the kingdom of God grows through you?
1: Egyre több kapcsolatba bejönnek a királysági alapelvek rajtad keresztül.
0: The principles of the kingdom will come through you into more and more of your relationships.
1: Egyre több ember kap isteni krisztusi impulzusokat rajtad keresztül.
0: There will be more and more people who receive godly Christ-like impulses through you.
1: Készek vagytok egy közös imára?
0: Are you ready to pray together?
1: Akkor mondjuk el együtt, mennyei
0: atyám. Let's say it together, Heavenly Father.
1: Hálát adok a te szeretetedért.
0: I thank you for your love.
1: És köszönöm neked, Uram, azt.
0: And I thank you, Lord.
1: Hogy a te királyságod valóság.
0: That your kingdom is reality.
1: Ez nem egy humbug.
0: It's not some daydreaming fairy tale.
1: Ez nem egy tanítás.
0: It's not a teaching only.
1: Ez élet.
0: It's life.
1: Mert ahol te vagy,
0: because wherever you are,
1: és ahol te uralkodsz,
0: and wherever you rule,
1: názareti Jézus Krisztus,
0: Jesus Christ of Nazareth,
1: ahol te uralmat gyakorolsz,
0: wherever you exercise
1: ott van
0: your
1: a királyság.
0: Dominion, there is the kingdom.
1: Így vettél hatalmat bennem.
0: This way you take authority
1: így
0: over
1: kezdtél
0: me.
1: Bennem uralkodni.
0: This way you began to rule and
1: köszönöm,
0: reign
1: hogy
0: in
1: a királyságod
0: me.
1: Bennem van.
0: Thank you that your kingdom is in me.
1: És ahogy megéllek téged,
0: and as I leave you out,
1: a kapcsolataimban megnyilvánulsz,
0: you manifest in my relationships,
1: a királyság megnyilvánul,
0: the kingdom manifests,
1: és a királyság megmutatkozik a kapcsolataimban.
0: And the kingdom is shown in my relationships.
1: Bennem és rajtam keresztül.
0: In me and through me.
1: Mennyei atyám.
0: Heavenly Father.
1: Én odaszánom magam.
0: I commit myself.
1: És arra kérlek.
0: And I ask you.
1: Adj nekem egy nagyobb kijelentést.
0: Give me a greater revelation.
1: Hogy mindezek a szellemi igazságok.
0: That all those spiritual truths.
1: Amelyek ezekben a napokban elhangzottak.
0: That we heard during these days.
1: Bejussanak a szívembe.
0: Would come into my heart.
1: Termést hozzanak.
0: Would bear fruit,
1: és a Krisztust teremjék meg.
0: And would bear Christ in me.
1: Az ő uralmát.
0: His dominion.
1: A te királyságodat.
0: And your kingdom.
1: Hogy a te neved szenteltessék
0: so that
1: meg.
0: Your name would be sanctified.
1: A te királyságod eljöjjön.
0: Your kingdom would come.
1: És a te akaratod megvalósuljon.
0: And your will would be done.
1: Egyre több helyen,
0: in more and
1: egyre
0: more
1: több
0: places,
1: ember életében,
0: in the lives of more
1: az országainkba,
0: people, in our nations,
1: a te dicsőségedre, atyám,
0: for your glory, Father,
1: a Jézus Krisztus nevében,
0: in the name of Jesus Christ, amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat 7. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

tonight.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A rádiósansz műsorán.
2: Köszönöm Isten áldjon titeket. Lapozzunk az Efézus 5-höz.
3: We're going to come to verse 15.
2: A 15. vershez.
3: And you've probably seen in your notes that there are seven ways in which we should walk.
2: Gondolom láttátok a jegyzetben, hogy hét módja van annak, ahogyan járnunk kell.
3: This is number 6.
2: Most a hatodik rész, hatodik pont jön.
3: Called it walking wisely.
2: Én ezt úgy hívom, hogy járjunk bölcsen.
3: Walking wisdom, if you like.
2: Járjunk bölcsességben, így is mondhatjuk.
3: Verse 15.
2: 15. vers.
3: That you walk, it says in my English Bible, circumspectly.
2: Meglássátok annak okáért, hogy körültekintően járjatok, mondja az angol fordítás.
3: That means you walk carefully.
2: Ez azt jelenti, hogy óvatosan, vigyázva járjatok. Nézzétek, hogy hova léptek, és ne esetek hasad dolgokban, és ne sérüljetek meg.
3: Don't walk as fools, but walk as the wise.
2: Ne úgy járjatok, mint bolondok, hanem mint bölcsek.
3: Redeeming the time, because the days are evil.
2: Erről is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
3: This word time is the Greek word kairos.
2: Itt az a szó, hogy idő, vagy a alkalmatosság, az a kairos.
3: A moment of time, a moment of opportunity.
2: Az a kairos azt jelenti, hogy alkalmas időpont.
3: And life is made up of just the passing of time.
2: Az élet ugye úgy áll föl, hogy telik az idő.
3: But in that passing of time there are moments of opportunity.
2: De az idő telésében, a telő időben vannak olyan percek, amikor alkalmunk támad valamire.
3: And if you grab hold of them,
2: és hogyha megragadjátok ezeket a perceket,
3: and make them work, then you fulfill your destiny.
2: És működtetitek őket, akkor ezzel megvalósíthatjátok az elhívásotokat.
3: If you miss these kairos moments, then you lose the purpose and the reward which you could otherwise have had.
2: Ha elszalasztjátok a kairos perceket, akkor nem valósul meg azoknak a céljuk, és ti nem kapjátok meg azt a jutalmat, amit megkaphattatok volna.
3: There are kairos moments in our individual lives.
2: Az egyéni életünkben is vannak kairos időpontok.
3: The Bible talks about kairos moments in cities.
2: A Biblia beszél arról, hogy városoknak is vannak kairos időpontjaik.
3: Like Jesus said to the city of Jerusalem.
2: Ahogy Jézus mondta Jeruzsálemnek.
3: Because you failed to receive me as your king.
2: Mivel nem fogadtál el engem, mint királyodat.
3: You did not see your kairos moment, your time of visitation.
2: Nem láttad meg a kairos percedet, a meglátogatásod idejét.
3: Therefore your city is left to you desolate.
2: Ezért pusztán marad neked a városod.
3: If Jerusalem had received Jesus as king,
2: ha Jeruzsálem elfogadta volna Jézust, mint királyt,
3: it could have become the power center of the kingdom,
2: akkor a királyság erőközpontja lehetett volna,
3: and would never have been destroyed.
2: És soha nem pusztult volna el.
3: But they did not see that moment of opportunity, did not grasp it, and as a result the city just was destroyed.
2: De az emberek nem látták meg a lehetőségnek ezt a percét, nem ragadták meg, és ezért elpusztult a város.
3: I believe with all my heart we're building up to a moment of opportunity, a time, a window of time in Europe which we have to fully grasp.
2: Teljes szívemmel hiszem, hogy Európában nagyon közeledünk egy ilyen lehetőség pillanatához, ablakához, amit meg kell ragadnunk.
3: Now as a city we've got to grab that moment of opportunity.
2: Városként is meg kell ragadnunk az alkalmatos időt.
3: It's not going to just remain forever. For our convenience, we've got to grab it while it's there.
2: Mert az nem marad ott örökre, hogy arra várjon, hogy nekünk mikor lesz kellemes megragadni, hanem eljön és elmegy.
3: That's got to be the way. That's got to be how we walk wisely.
2: És ezért kell bölcsen járnunk.
3: We make sure every moment is being used profitably for the purposes of the kingdom.
2: Gondoskodnunk kell arról, hogy minden percünket a királyság szempontjából hasznosan töltsünk el.
3: Let's make every day count.
2: Tegyünk fontossá minden napot. Minden óra legyen tartalmas. Áron, vegyük meg az alkalmatosságot, az időt.
3: And so it then goes on to tell us how to do that.
2: Aztán elmondja nekünk, hogy hogyan tegyük ezt meg.
3: It says you've got to be wise.
2: Azt mondja, bölcsnek kell lennetek.
3: Verse
2: 17.
3: Do not be unwise.
2: Ne legyetek bölcstelenek vagy esztelenek.
3: What the will of the Lord is.
2: Hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.
3: In other words, you cannot be more wise than doing the will of God.
2: Más szóval, az a legnagyobb bölcsesség, ha Isten akaratát teszitek.
3: And we need to break life down into segments of time, daily segments at least.
2: És az életet időszakokra kell darabolnunk, legalább napokra kell darabolnunk.
3: Or break it down into hours.
2: Vagy órákra.
3: So, this next hour, I want it to be used properly in the will of God.
2: És azt mondani, hogy azt akarom, hogy a következő órám Isten céljai szerint hasznosan teljen el.
3: If we do that, then we don't waste time, and every hour is being used wisely.
2: Ha ezt tesszük, akkor nem pazaroljuk az időnket, hanem bölcsen használunk fel minden órát.
3: Now, Jesus lived this way.
2: Jézus így élt.
3: He always knew his Father's will.
2: Mindig tudta, mi az Atya akarata.
3: And every hour was used profitably for his Father's will.
2: És minden órát az Atya akarata szempontjából hasznosan töltött el.
3: And he will teach us to live the same way.
2: És azt tanította nekünk, hogy éljünk ugyanígy.
3: Not just the hours you give to the church, but the hours which are yours to either spend profitably or squander wastefully.
2: Ne csak azokat az órákat, amiket a gyülekezetre szánunk rá, hanem minden olyan órát, amiről eldönthetjük, hogy elpazaroljuk, vagy pedig hasznosan töltjük el.
3: There are lots of things I just don't have time for.
2: Van egy csomó dolog, amire egyszerűen nincs időnk.
3: They're not intrinsically evil, they're just not profitable.
2: Amelyek nem kifejezetten gonosz dolgok, csak egyszerűen nem hasznosak, és azért én nem szánok rájuk időt.
3: It's one thing to stop deliberately doing evil things, but it's another thing to make the time count profitably.
2: Az egy dolog, hogy abba hagyjuk a kifejezetten gonosz dolgok cselekvését, az egy másik dolog, hogy hasznosan töltünk el órákat.
3: So let's say, Lord, I want to live that way.
2: És azt mondjuk, hogy Uram, én így akarok élni.
3: I want to understand what your will is for every hour of every day and live it to your glory.
2: Meg akarom érteni, hogy minden nap, minden órájára mi a te akaratod, és én a te dicsőségedre akarok élni.
3: I get on a plane.
2: Felszállok egy repülőre.
3: Maybe 2 hours flying time.
2: Mondjuk 2 órát kell repülnöm.
3: I could go to sleep.
2: Elalhatok mondjuk.
3: Read a book.
2: Olvashatok egy könyvet.
3: Or I could talk to the person next to me and get them saved.
2: Vagy beszélgethetek a mellettem ülővel, hogy üdvösségre juttassam.
3: Now, I've literally got to know what the will of the Lord is.
2: Nem konkrétan tudnom kell, mi az Úr akarata.
3: Amen. If he says that person next to you, I've put them there for you to speak to them, then that's how I must use the time.
2: Ha Isten azt mondja, hogy én azért tettem mellé ezt az embert, hogy beszélj vele, akkor nekem így kell használnom ezt az időt.
3: There's no such thing as my time, it's only his time.
2: Nincs olyan, hogy az én időm, csak az ő ideje van.
3: Now, if I live that way, then I use it profitably.
2: Ha így élek, akkor hasznosan használom az időt.
3: A life of fruitfulness is made up by making every hour fruitful.
2: A gyümölcsöző élet úgy jön létre, hogy minden órát gyümölcsözővé teszünk.
3: If we watch the hours, the days and months will look after themselves.
2: Hogyha figyelünk az órákra, akkor a hetek, a hónapok és az évek majd törődnek saját magukkal, azok összejönnek.
3: Amen. If we take care of the day by the moment by moment obedience, then a life of obedience will follow automatically.
2: Hogyha foglalkozunk azzal, hogy percről percre engedelmesek legyünk, akkor ez egy engedelmes életet hoz létre.
3: Now, it immediately starts to step into things which can be put time to the best practical use.
2: Azonnal rátér Pál arra, hogy hogyan tudjuk legjobban gyakorlatilag használni a dolgokat, az időnket, ne részegedjetek meg bortól, miben kicsapongás van.
3: But be filled with the Spirit.
2: Hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel.
3: That's the best way to spend your time.
2: Ez az időnk töltésének a legjobb módja.
3: There's nothing wrong with a good glass of good wine in the will of God.
2: Nincs semmi gond azzal, hogyha Isten akarata szerint megiszunk egy pohár jó bort.
3: Amen. Jesus was a moderate drinker.
2: Jézus is mértékkel ivott.
3: Amen. Now that may shock you, but you have to read your Bible properly.
2: Lehet, hogy megdöbbentek ettől, de olvassátok rendesen a Bibliát.
3: You go through all the New Testament references to wine, and you'll find that several of them are exhortations to use wine properly.
2: Hogyha végigolvassátok az összes utalást az Új Szövetségben a borra, akkor azt látjátok, hogy több ezek közül arra utal, hogy megfelelő módon éljünk borral, és használjuk azt.
3: Paul actually said to Timothy, take a little wine for your stomach's sake and for your many infirmities.
2: Pál azt mondta Timóteusnak, hogy a gyomrod miatt élj egy kis borral, hogy ne legyen erőtlen a szervezeted.
3: That's never to lead to excess.
2: De ennek nem szabad minket túlzásokba vezetni.
3: Spend the night just drinking wine, then you're an idiot.
2: Hogyha egy egész estét azzal töltesz, hogy bort iszol, akkor őrült leszel tőle. És akkor kicsapongással töltötted az idődet.
3: Anyway, amen. I like the Bible. The Bible's fun.
2: Nagyon szeretem a Bibliát, mert nagyon jó szórakozás olvasni.
3: It's not a bit religious.
2: Egyáltalán nem vallásos könyv.
3: Amen. It's shockingly frank at times.
2: Időnként megdöbbentően őszinte.
3: Don't be filled with wine.
2: Ne részegedjetek meg bortól.
3: Or don't get drunk with wine, I'm sorry. Which is dissipation.
2: Amelyben kicsapongás van.
3: But be filled with the Spirit.
2: Hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel.
3: It's amazing how many times the Bible puts drunkenness and being filled with the Spirit in the same verse.
2: Megdöbbentő, hogy a Biblia hányszor használja a megrészegedés és a Szent Szellemre való utalást egy mondatban. Nyilván néha a két dolog hasonlóan néz ki. A megrészegedés és a Szent Szellemmel való betöltekedés. Most látjátok itt a drága feleségemet az első sorban.
3: So beautiful, so dignified.
2: Annyira méltóságos, annyira szép.
3: But my mind goes back to a prayer meeting in the Baptist Church in Bombay.
2: De vissza tudok gondolni egy ima órára Bombayban, a baptista gyülekezetben.
4: In Bombay.
3: It was 1965.
2: 1965-ben volt.
3: A respectable Baptist prayer meeting.
2: Egy tiszteletreméltó baptista imaóra volt.
3: But she was desperate for God.
2: De a feleségem nagyon akarta Istent.
3: And in that prayer, I like the Bible. The Bible's fun.
2: Nagyon szeretem a Bibliát, mert nagyon jó szórakozás olvasni.
3: It's not a bit religious.
2: Egyáltalán nem vallásos könyv.
3: Amen. It's shockingly frank at times.
2: Időnként megdöbbentően őszinte.
3: Don't be filled with wine.
2: Ne részegedjetek meg bortól.
3: Or don't get drunk with wine, I'm sorry. Which is dissipation.
2: Amelyben kicsapongás van.
3: But be filled with the Spirit.
2: Hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel.
3: It's amazing how many times the Bible puts drunkenness and being filled with the Spirit in the same verse.
2: Megdöbbentő, hogy a Biblia hányszor használja a megrészegedés és a Szent Szellemre való utalást egy mondatban. Nyilván néha a két dolog hasonlóan néz ki. A megrészegedés és a Szent Szellemmel való betöltekedés. Most látjátok itt a drága feleségemet az első sorban.
3: So beautiful, so dignified.
2: Annyira méltóságos, annyira szép.
3: But my mind goes back to a prayer meeting in the Baptist Church in Bombay.
2: De vissza tudok gondolni egy ima órára Bombayban, a baptista gyülekezetben.
4: In Bombay.
3: It was 1965.
2: 1965-ben volt.
3: A respectable Baptist prayer meeting.
2: Egy tiszteletreméltó baptista imaóra volt.
3: But she was desperate for God.
2: De a feleség

0: in the same verse.
1: Megdöbbentő, hogy a Biblia megdöbbentő, hogy a Biblia hányszor használja a megrészegedés és a Szent Szellemre való utalást egy mondatban. Nyilván néha a két dolog hasonlóan néz ki. A megrészegedés és a Szent Szellemmel való betöltekedés. Most látjátok itt a drága feleségemet az első sorban.
0: So beautiful, so dignified.
1: Annyira méltóságos, annyira szép.
0: But my mind goes back to a prayer meeting in the Baptist Church in Bombay.
1: De vissza tudok gondolni egy imaórára Bombayban, a baptista gyülekezetben.
2: In Bombay.
0: It was 1965.
1: 1965-ben volt.
0: A respectable Baptist prayer meeting.
1: Egy tiszteletre méltó baptista imaóra volt.
0: But she was desperate for God.
1: De a feleségem nagyon akarta Istent.
0: And in that prayer meeting, God suddenly came upon her.
1: És ezen az imaórán Isten hirtelen rászállt.
0: I suddenly heard this crash beside me.
1: Hirtelen hallottam magam mellett egy recsenést, puffanást. És ott feküdt a feleségem a padlón.
0: I thought a Baptist church.
1: Arra gondoltam, ez egy baptista gyülekezet.
0: A respectable Baptist prayer meeting.
1: És egy tiszteletre méltó baptista imaóra.
0: I thought she'd fainted.
1: Arra gondoltam, elájult Eileen.
0: Then I saw this glow on her face.
1: De láttam az arcán a ragyogást.
0: She was just praising the Lord.
1: Dicsérte az Urat.
0: And I could see this glow on her face, and I thought, no, this is not. It was like drunkenness, but it wasn't the same.
1: És amikor láttam a ragyogást az arcán, akkor azt gondoltam, hogy ez tényleg olyan, mint a részegség, de nem igazán az.
0: So we all nervously continued singing our Baptist hymns.
1: Úgyhogy mindannyian idegesen tovább énekeltük a baptista énekeket.
0: Trying to maintain the respectability.
1: Megpróbáltuk a tiszteletre méltó helyzetet fenntartani.
0: And she just stayed there.
1: Ő meg csak úgy ott maradt.
0: And finally,
1: végül,
0: finally the meeting came to a close.
1: Befejeződött az összejövetel.
0: She was still lying there.
1: Eileen még mindig ott feküdt.
0: She was lying across the door to get out.
1: De az ajtóban feküdt keresztbe, tehát nehéz volt tőle kimenni.
0: So, nobody knew quite what to do.
1: Senki sem tudta igazán, mit kéne csinálni.
0: So in the end they said, good night, brother, and stepped over her.
1: Úgyhogy végül azt mondtam, jó estét testvérek, jó éjszakát, és átléptem rajta.
0: And they all left the meeting.
1: És akkor mindenki elment.
0: Now, at that time I was riding a motorcycle.
1: Akkoriban motorral jártam.
0: It was a Czechoslovakian motorcycle.
1: Egy cseh motor volt.
0: It was a Jawa.
1: Jawa. A csehek boldogok a teremben.
0: And so what am I to do with this drunken wife?
1: Tehát mit tegyek ezzel a részeg feleséggel most?
0: So I somehow get her onto the pannier, to the back seat of my motorcycle.
1: Valahogy sikerült a motor hátsó ülésére ültetni.
0: Strap her to myself.
1: Önmagamhoz szíjaztam.
0: Tie her to me. So she can't fall off.
1: Hogy ne essen le. És hazamentünk.
0: And I take her home.
1: Hazavittem.
0: And I have to physically carry her up. Five flights, five stories.
1: Konkrétan fel kellett ölben cipelnem öt emeletet.
0: Because half the time the lift was not working.
1: Mert az esetek felében nem működött a lift.
0: I put her into bed.
1: Beraktam az ágyba.
0: Still totally gone.
1: Még mindig teljesen ki volt tütve.
0: But actually inside I'm jealous.
1: De a szívem mélyen félt, irigy voltam rá.
0: And I'm lying in the bed beside her.
1: Lefeküdtem mellé az ágyra.
0: And I'm thinking, Lord.
1: És arra gondoltam, Uram, velem mi lesz?
2: God, was ist mit mir?
0: So during the night,
1: úgyhogy éjszaka,
0: I had some training from God on how to receive.
1: Isten kicsit kiképzett engem arra, hogy hogyan kell őt elfogadni.
0: I was desperate for God.
1: Nagyon akartam Istent.
0: And actually, he was longing to meet with me.
1: És ő is nagyon akart velem lenni.
0: What I didn't realize was that I had a frozen wall of respectability that was not allowing him to come to me.
1: Arra nem jöttem rá, hogy körülvesz engem a tiszteletre méltóság jégfala, amitől nem tud hozzám férni.
0: So I said, Lord, please don't leave me out.
1: Úgyhogy azt mondtam, Uram, kérlek, ne hagyj ki engem.
0: And then I felt the room fill up with the presence of God.
1: És akkor éreztem, hogy a szoba betelik Isten jelenlétével.
0: I felt God coming to me.
1: És éreztem, hogy Isten jön hozzám.
0: Now, this was the weird thing.
1: Az volt ebben a furcsa.
0: For more than a year I'd been crying out desperately for God.
1: Hogy már több mint egy éve kétségbe esetten kiáltottam Istenért.
0: But when God came.
1: De amikor Isten jött.
0: And I felt him overwhelming me.
1: És éreztem, hogy elborít engem.
0: There was a sort of wall of resistance went up.
1: Akkor felállt bennem egy ellenálló fal.

0: happen?
1: It wasn't physical, it was...
0: Nem fizikai fal volt.
1: Soul and spirit. It wasn't
0: ez a
1: physical.
0: Szellemnek és a léleknek egy keverékéből állt valahogy, nem fizikai volt.
1: I didn't move in my body, but in my soul and spirit, I thought, whoa, I'm not sure I like this.
0: Fizikailag nem mozdultam meg, de a szellememben és a lelkemben azt mondtam, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ezt szeretném.
1: And I resisted God coming to just possess me.
0: Tehát ellenálltam annak, hogy Isten egyszerűen a birtokba vegyen engem.
1: He didn't fight with me.
0: Isten nem harcolt velem.
1: He didn't forcefully come against my will.
0: Nem erőltette rám magát az akaratom ellenére.
1: Just withdrew.
0: Csak visszavonult.
1: And suddenly the room was empty of God and I felt absolutely desolate.
0: És hirtelen a szoba teljesen Isten nélküli lett, és én teljesen elhagyottnak éreztem magam.
1: Idiot I am.
0: És arra gondoltam, micsoda bolond vagyok én.
1: What did I do that for?
0: Ezt meg miért csináltam?
1: And I said, Lord, I don't know how to receive you. I don't know how this works.
0: Azt mondtam, Uram, én nem tudom, hogy kell téged elfogadni, hogy ez hogy működik.
1: I thought, please come again, and I promise I won't fight you.
0: Kérlek, Uram, gyere újra, és megígérem, hogy nem fogok ellened harcolni. Ez alkalommal kész voltam.
1: And after about 20 minutes,
0: körülbelül 20 perc múlva,
1: with God again, he began to come towards me.
0: A szoba újra megtelt Istennel, elindult felém.
1: And I wasn't going to miss this opportunity.
0: Ezt a lehetőséget nem akartam kihagyni.
1: Smelt God coming.
0: Amíg megszagoltam, hogy Isten jön, amint megszagoltam.
1: I grabbed him, I was after him.
0: Megragadtam őt is, mint egy üldöztem volna. És akkor még valamit meg kellett tanulnom.
1: God will not be snatched and grabbed there.
0: Istent nem lehet elkapni.
1: As I went to get God, I'm going to get you, but I'm going to have you.
0: Amikor eldöntöttem, hogy Istenem most elkaplak, és az enyém leszel, és tényleg, akkor elment.
1: And I thought, oh man.
0: És arra gondoltam, jó ég.
1: This is much harder than I thought.
0: Sokkal nehezebb, mint gondoltam.
1: And so I lay there again.
0: Úgyhogy újra lefeküdtem.
1: And all this time Eileen was going, oh praise the Lord, hallelujah.
0: Miközben Eileen végig ott mellettem, dicsőség az Úrnak, meg halleluja, el volt. Teljesen részeg volt.
1: The Spirit of God came a third time.
0: Isten szelleme harmadszor is jött.
1: And I heard him say this to me.
0: És hallottam, hogy azt mondja nekem.
1: It was the word yield.
0: Megadás, az volt a szó. Tehát átadni magam. És láttam az igében, hogy a tanítványok elfogadták, befogadták a Szent Szellemet.
1: That's a passive thing that you do.
0: Ez egy tétlen állapot.
1: Now, don't misunderstand that word.
0: Ne értsétek félre ezt a szót.
1: What you do is you are active in receiving, but you are not trying to make the thing happen.
0: Az ember ténylegesen elfogadja akaratlagosan a dolgot, de nem kényszeríti ki, hogy megtörténjen, nem mi hozzuk létre az eseményt. Úgyhogy csak lazítottam.
1: Just said, well, Lord, you just come, and I'm not going to snatch at you, but I'm not going to resist you.
0: És azt mondtam, Uram, csak gyere, nem foglak elkapni, de nem fogok ellenállni neked. Sem.
1: Then he came a third time.
0: És akkor jött harmadszor.
1: The room filled up with his presence.
0: A szoba tele lett a jelenlétével.
1: I just lay there in a passive attitude of reception, if you understand what.
0: És én ott feküdtem, nem csináltam semmit, csak el akartam őt fogadni, ha értitek, hogy mire gondolok. Ez volt a hozzáállásom.
1: Wave after wave of the love of God just going through me.
0: És éreztem, hogy Isten szeretetének a hullámai egymás után elborítanak engem.
1: I could feel the bed on which I was lying. I could feel the bed trembling under the power of God.
0: Éreztem, hogy az ágy, amin feküdtem, remegett Isten ereje alatt.
1: I was aware of two things.
0: Két dolognak voltam tudatában.
1: How holy God is.
0: Az egyik az volt, hogy Isten mennyire szent.
1: How awesome he is.
0: Mennyire félelmetes.
1: And yet at the same time, how much he loved Alan Vincent.
0: És mégis annak, hogy milyen hatalmas mértékben szereti Alan Vincentet.
1: Enveloped me in his love.
0: Becsomagolt a szeretetében.
1: And I just lay there basking and reveling in this amazing love.
0: És én ott feküdtem és pancsikoltam és fürödtem az ő megdöbbentő szeretetében. És ugyanolyan részeg lettem, mint Eileen szinte.
1: I think came out of sleep and we were just lying there just praising and worshiping God.
0: Szerintem Eileen is fölébredt, és együtt ott feküdtünk és dicsértük Istent.
1: So I understand why the two things are connected.
0: Úgyhogy most már értem, hogy ez a két dolog miért kapcsolódik össze.
1: And if you've never been able to receive the Spirit,
0: és hogyha még soha nem tudtátok így elfogadni a Szent Szellemet,
1: God's longing to visit you with a powerful visitation of His Spirit.
0: Akkor elmondom nektek, hogy Isten arra vágyik, hogy erőteljesen meglátogasson titeket a Szellemével.
1: It's not just a one-off experience you can testify. 25 years ago I was baptized in the Holy Spirit.
0: De ez nem egy olyan egyszeri átélés, hogy bizonyságot tetsz arról, hogy 25 évvel ezelőtt bemerült a Szent Szellembe.
1: It's to become a lifestyle.
0: Ennek életmóddá kell válni.
1: It literally says in the Greek, go on continually being filled.
0: Szó szerint azt mondja a görög, hogy folyamatosan legyetek betöltekezve és töltekezzetek be újra.
1: It's the best way to use your time.
0: Ez a legjobb módja annak, hogy az időtöket használjátok.
1: Just be being filled.
0: Egyszerűen csak betöltekezni.
1: Filled up with all the fullness of God.
0: Isten egész teljességével.
1: And you do it in verse 19.
0: És a 19. vers szerint.
1: Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, making melody in your heart to the Lord.
0: Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.
1: To God the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
0: Hálákat adva mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának.
1: Another continuous exhortation of Scripture.
0: Az igében,
1: we are always to be thankful.
0: Az igében egy másik állandó intés az, hogy folyamatosan hálásnak kell lennünk.
1: Every time the Bible talks about God coming to you.
0: Valahányszor a Biblia arról beszél, hogy Isten odajön hozzánk.
1: Every time it talks about prayer.
0: Valahányszor az imáról van szó.
1: It always talks about being thankful.
0: Mindig beszél arról is, hogy hálásak legyünk.
1: Giving thanks in all things.
0: Minden dologban adjunk hálát.
1: So when we come together tonight,
0: tehát amikor ma este összejövünk,
1: we can practice this.
0: Akkor gyakorolhatjuk ezt.
1: If you get drunk in the spirit, we're happy about it.
0: Nagyon örülni fogunk, hogyha megrészegettek Szent Szellemben.
1: It's not gonna force it on anybody.
0: Senkire nem fogjuk rátukmálni.
1: But it could be that this is what you need at this time.
0: De lehet, hogy most éppen erre van szükségetek.
1: And you need to now cultivate a life of this.
0: És egy ilyen életmódot kell szorgalmaznotok magatokban.
1: Being filled. Go on continually being
0: filled. Hogy folyamatosan töltekezzetek be és legyetek telve.
1: Make melody in your heart with psalms and hymns and spiritual songs.
0: A szívetekben énekeljetek lelki énekeket, szellemi énekeket, dicséretet énekeljetek, mindig mindenben adjatok hálát. Ezt lehet egyedül csinálni, de lehet együtt is.
1: Now that's to be the bottom line, the bottom foundation of how we use our time.
0: Ez kell, hogy legyen az időnk felhasználásának a legfontosabb alapvető része.
1: Always find time for this, over and above everything else.
0: Mindig kell időt találnunk erre minden fölött és minden előtt.
1: And if you do this,
0: és ezt megtesszük,
1: then we're going to build an ever increasing residence of God within us.
0: Akkor Isten egyre erőteljesebben fog bennünk lakozni.
1: Amen. Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Then we get to a whole section. Now, most of the rest of the book of Ephesians.
0: Az efézusi levél hátralévő részének majdnem a zöme.
1: Right through to halfway through chapter 6.
0: A hatodik rész feléig.
1: It then tells us to walk in submission.
0: Arról szól, hogy járjunk alávetettségben.
1: It says in verse 21.
0: Azt mondja a 21. vers.
1: We are to submit to one another in the fear of the Lord.
0: Vessük alá magunkat egymásnak Isten félelmében.
1: Has to be an attitude.
0: Ennek egy olyan hozzáállásnak kell lennie.
1: Submission.
0: Egy ilyen alávetett hozzáállásnak.
1: The glue that holds together all our relationships.
0: Ennek kell lennie annak a ragasztónak, ami mindegyik kapcsolatunkat összetartja.
1: So we're always looking for ways to submit rather than ways to control. Hello?
0: Tehát mindig olyan módokat kell keresnünk, ahogy alávethetjük magunkat egymásnak, ahelyett, hogy olyanokat keresnénk, amivel uralhatjuk egymást. Mindenkiben ennek a hozzáállásnak kell lennie. Én alávetem magam az Úr Jézus Krisztusnak.
1: And I have relationships with many people.
0: És sok emberrel van kapcsolatom.
1: I might be apostolic, they may be just a new believer.
0: Lehet, hogy én apostoli vagyok, ők meg új hívők.
1: But my attitude to them and their attitude to me is to be an attitude of submission.
0: De kölcsönösen úgy kell hozzáállnunk egymáshoz, hogy alávetettségben.
1: So what does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: It means I'm willing to put them first.
0: Azt jelenti, hogy én hajlandó vagyok őket tenni az első helyre.
1: And to be willing to serve them rather than to serve myself.
0: És szolgálni inkább őket, mint magamat.
1: Now that's to be the attitude in the kingdom.
0: Legyen ez a hozzáállásunk a királyságban.
1: If we get that right,
0: hogyha ez rendben van,
1: then all the different authority relationships will work.
0: Akkor működni fog mindenféle tekintélyi vonatkozású kapcsolatunk.
1: Now in the world,
0: a világban,
1: everybody's pushing to promote themselves.
0: Mindenki könyököl, hogy önmagát nyomja egyre feljebb.
1: In the kingdom, it's totally the other way around.
0: A királyságban pont fordítva van.
1: And this was the hardest lesson that Jesus struggled and struggled to get his disciples to understand.
0: Ez volt a legnehezebb lecke, amivel Jézus küzdött, hogy a tanítványaiba belepüfölje.
1: After they had realized that he was their leader and they must not challenge his headship.
0: Miután rájöttek, hogy Jézus a vezető és nem kérdőjelezhetik meg az ő vezetői, mi volt tehát.
1: They got his headship right by revelation of what happened on the Mount of Transfiguration.
0: A megdicsőülés hegyén kapott kinyilatkoztatás volt az, amivel Isten rendbe tette ezt a témát náluk. Addig
1: Peter was prepared to challenge Jesus and say, you don't know what you're talking about. This going to the cross is stupid.
0: Péter kész volt megkérdőjelezni Jézust és azt mondani, hogy hogy mit beszélsz te arról, hogy a keresztre mész, ez butaság. Így beszélt Péter Jézussal.
1: And Jesus rebuked the spirit.
0: És Jézus megdorgálta ezt a szellemet.
1: And told it to get out of Peter.
0: És kiparancsolta Péterből.
1: And then he took Peter, James and John to the Mount of Transfiguration apart by themselves.
0: És utána felvitte csak Pétert, Jakabot és Jánost a megdicsőülés hegyére.
1: It follows immediately afterwards.
0: Rögtön ezután.
1: Now let me ask you the question.
0: Hogy tegyen fel a kérdést?
1: Who stands out amongst the 12 as the most prominent of the 12 apostles?
0: Ki emelkedett ki a 12 apostol körül, mint vezéregyéniségek vagy szószólók? Mi a nevük nekik?
1: Peter.
0: A Péter, ugye?
1: James.
0: Jakab.
1: John.
0: És János.
1: All agree with that?
0: Mindannyian egyetértetek velem ebben?
1: Now, in Texas,
0: Texasban,
1: we have a lot of ranches where they raise and train horses.
0: Sok farm van, ahol lovakat tenyésztenek és törnek be és képeznek ki.
1: Now, the best horse is one that's strong, feisty. I don't know what word to use in English.
0: A legjobb lovak az erős lovak, az akaratos lovak.
1: When you're forming a leadership team,
0: amikor vezetői csoportot hoz létre az ember,
1: the best leaders are the people who are the strongest and most able in their gifting and ability.
0: A legjobb vezetők azok az emberek, akiknek legjobbak az ajándékaik, a képességeik, és akik a legerősebbek. De őket a legnehezebb felszerszámozni, megzabolázni.
1: They tend to be independent rather than working together as a team.
0: Hajlamosak inkább függetlenek lenni, mint sem csapatban dolgozni.
1: So I have a principle teaching on leadership.
0: Úgyhogy tanítok egy alapelvet a vezetőknek.
1: And that is that the strongest horses are the hardest to break in.
0: Ez pedig az, hogy a legerősebb lovakat a legnehezebb betörni.
1: But if you can break them in,
0: ha be tudod őket törni viszont,
1: together as a team,
0: hogy együtt a fogadban együtt dolgozzanak,
1: you've got a powerful team that will go somewhere.
0: Akkor egy erőteljes fogatod van, ami igazán el fog jutni valahova.
1: What some pastors and leaders do, they don't like feisty horses.
0: Néhány pásztor és vezető nem szereti az erős lovakat.
1: So they get rid of them and have nice old grey mares that just go bah and never do anything.
0: Úgyhogy megszabadulnak tőlük és inkább csak az igaz lovakkal, a rendes szürke yes, régi lovakkal yes, foglalkoznak, yes, akikkel nincs baj, csak mondják, hogy igen uram, igen uram. Soha nincsenek saját ragyogó ötleteik.
1: And in a sluggish way, they will faithfully carry out what you tell them to do.
0: És hűségesen megvalósítják, amit mondasz nekik, igaz, hogy egy kicsit lustácskán is vonakodva.
1: That sort of team of leaders doesn't really go anywhere.
0: Az ilyen vezetői csoport nem igazán jut el sehova.
1: The key is to get the strongest ones you can, and then let God break them in into a submitted team.
0: A kulcs az, hogy az legerősebbeket kell összeszedni, és engedni kell, hogy Isten egy hatékony fogadtá törje őket be.
1: So Jesus took Peter and James and John to the Mount of Transfiguration apart by themselves.
0: Tehát Jézus felvitte Pétert, Jakabot és Jánost a megdicsőülés hegyére, csak őket.
1: I used to think for years that it was a reward because they were, you know, they were his best apostles.
0: És sokáig, évekig azt gondoltam, hogy ez jutalom volt nekik, mert ők voltak hárman a legjobb apostolok, de most már tudom, hogy Istennek más terve volt velük.
1: He said, Lord, Father, these disciples that you've given to me.
0: Azt mondta Jézus, atyám, nézd ezeket a tanítványokat, akiket adtál nekem. Ezek Péter, János és Jakab nagyon erősek.
1: They got fantastic potential.
0: Fantasztikus lehetőségek vannak bennük.
1: But I can't use them because they don't know how to submit to me.
0: De nem tudom használni őket, mert nem tudják magukat alávetni nekem.
1: So Father said, son, bring them up here and I'll deal with them.
0: Úgyhogy az atya azt mondta neki, fiam, hozd fel őket ide és én majd foglalkozom velük.
1: So he took them apart on the mountain by themselves.
0: Úgyhogy ők négyen felmentek a hegyre.
1: Then Jesus was transfigured before them.
0: És Jézus megdicsőült előttük, elváltozott.
1: Peter began to realize what a big stupid mouth he was.
0: És Péter elkezdett rájönni, hogy milyen ostoba nagy szájú volt eddig.
1: What did I think I was doing talking to him like that?
0: Mit csináltam én, hogy így beszéltem vele?
1: But he's still talking.
0: De még mindig beszélt.
1: And then suddenly a voice speaks.
0: És aztán hirtelen megszólal egy hang.
1: This is my beloved son,
0: Ez az én, szerelmes fiam, őt hallgassátok.
1: They all flat on their faces, wondering they're going to survive.
0: Mindegyikük hason fekszik, arcán fekszik a földön, és megpróbálják túlélni a dolgot.
1: Never again did they challenge the leadership of Jesus.
0: Soha többé nem kérdőjelezték meg Jézus vezetői mi voltát.
1: Amen. It said of Moses that he was the meekest man. Moses was the meekest man on the face of the earth.
0: A Biblia azt mondja Mózesről, hogy ő volt a legszelídebb ember a földön.
1: Now, who said that?
0: Ki mondta ezt?
1: Moses said.
0: Mózes mondta önmagáról.
1: The first books of the Bible written by Moses.
0: Mert ugye a Biblia első könyveit Mózes írta.
1: And Moses says, oh by the way, Moses was the meekest man on the face of the earth.
0: És Mózes mondta, hogy egyébként Mózes volt a földön a legszelídebb ember.
1: You see, you've got to get an understanding of biblical humility.
0: Meg kell értenetek, hogy a Biblia szerint mi az alázat.
1: Biblical humility simply does not seek its own. It's passionate about the things of God.
0: A bibliai alázat egyszerűen nem a saját érdekét keresi, hanem Isten dolgaiért dobog a szíve.
1: It can be strong with the passion of God and yet still be truly humble.
0: De lehet erős abban, hogy Istenért szenvedélyes, de ugyanakkor lehet alázatos is.
1: Jesus said about himself, I and meek and humble. Jesus said that.
0: Jézus önmagáról mondta, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.
1: Paul says to the Thessalonican church.
0: Pál azt mondta a tesszalonikai gyülekezetnek.
1: You all know how humble I was among you. That's what Paul says.
0: Ti tudjátok, milyen alázatos voltam köztetek. Ezt mondta Pál önmagáról.
1: So humility is not this false kind of, you know, meek, you know, this wrong kind of human. Uriah Heep, if you.
0: Hát az alázat nem ez a fajta.
1: I don't know what else.
0: Hamis alázatoskodás, nem is tudom, hogyan fejezzem ki.
1: I'm so meek and I'm so humble.
0: Hogy én annyira szelíd vagyok és olyan alázatos vagyok.
1: That's not biblical humility.
0: Nem ez a bibliai alázat.
1: It's strong, it's powerful.
0: Az erős, erőteljes.
1: But it's not interested in itself.
0: De nem önmaga iránt érdeklődik.
1: It's interested only in the passion and purpose of God.
0: Hanem csak Isten céljai érdeklik és Isten szenvedélye érdekli.
1: Now then Jesus then gets these guys down from the mountain.
0: Aztán Jézus lejön a fiúkkal a hegyről.
1: Matthew 18.
0: Máté 18.
1: They then start arguing about, okay, we're not going to be number one, but who's going to be the right and left hand guy?
0: És akkor megint elkezdenek vitatkozni, azt mondják, rendben van, egyikünkből sem lesz első számú ember, de ki lesz Jézus jobb és bal kezénél?
1: Jonah family want to be the top family in the church.
0: Tehát a Zebedeus család és a Bar Jóna család akart a csúcs lenni a gyülekezetben.
1: The Bar Zebedee family, we're having none of that. We want James and John. And mum goes to Jesus. Jesus, give them the top place.
0: A Zebedeus családban ugye János és Jakab és a mamájuk ez is megkéri, és az oda megy Jézushoz és megkéri, hogy az ő fiai üljenek Jézus jobb és bal keze felől. És az egész összes evangéliumban ez végig lehet követni.
1: Seven times you find them arguing, debating and discussing which of them is going to be the greatest.
0: Hétszer olvassuk azt, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, azt taglalják, azt beszélik, hogy ki lesz a nagyobb. És akkor Jézus odahívja őket magához, és azt mondja, hogy néhány dolgot meg kell tanulnotok. És egy kis gyermeket állítjuk közéjük, és azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kis gyermekek, akkor nincsen helyetek Isten királyságában. A világban nyomakodtok, és könyököltök, hogy ti legyetek az első helyen, de a királyságban meg kell aláznotok magatokat, és alá kell vetnetek magatokat. A világban a saját érdekeiteket keresitek.
1: In the kingdom you seek the things of Christ.
0: De a királyságban Krisztus dolgaira kell törekednetek.
1: You deny yourself in order to exalt him.
0: Tagadjátok meg magatokat, hogy őt magasztaljátok fel. Erre Pál azt mondja, na most.
1: We're getting ready now.
0: Most már készülünk.
1: The city of Ephesus.
0: Arra, hogy Efézus városát elfoglaljuk.
1: This is the most important way you've got to walk.
0: Ez a legfontosabb módja annak, hogy járnatok kell.
1: In submission.
0: Alávetettségben kell járnatok.
1: Your attitude is always going to be submission.
0: Mindig az legyen a hozzáállásotok, hogy alávetettek
1: vagytok. If I give you a leadership role, you still lead in a submitted way.
0: Hogyha vezetővé teszlek titeket, akkor is alávetett módon kell vezetnetek az embereket.
1: If you want to be great in the kingdom,
0: ha nagyok akartok lenni a királyságban, akkor mindenkinek legyetek a szolgái.
1: If you want to be prominent, then become like the youngest. Be ready to be taught. Be ready to be instructed by everybody that can teach you something.
0: Ha kiemelkedők akartok lenni, akkor legyetek olyanok, mint a legfiatalabb, aki engedi, hogy bárki tanítsa, oktassa, vezesse.
1: When you get the attitude of submission correct,
0: és hogyha rendben van az alávetettségi hozzáállás,
1: and these guys never got it.
0: Ezek a tanítványok ezt soha nem fogták fel.
1: Upper room when they were taking the last supper,
0: még a felházban is, amikor az utolsó vacsorát vették,
1: while Jesus was in agony of soul, about to give himself for the sin of the world.
0: Miközben Jézus gyötrődött a lelkében, mert arra készült, hogy odaadja magát áldozatul a világ bűneiért. Mit csináltak a tanítványok?
1: They were still discussing which of them was going to be the greatest.
0: Még mindig azt tárgyalták, hogy melyikük lesz a legnagyobb.
1: God had to bring a powerful, humbling had to bring Peter into a powerful, humbling situation till he lost all confidence in himself.
0: És Istennek be kellett vinnie Pétert egy erőteljesen megalázó helyzetbe azért, hogy minden önbizalmát elveszítse.
1: Jesus said, you're going to deny me.
0: Jézus azt mondta, mindannyian meg fogtok tagadni engem.
1: Well, they may deny you, but I won't deny you.
0: Péter azt mondta, talán ők majd megtagadnak téged, de én nem.
1: I mean, they're a bunch of jerks, but I'm faithful.
0: Ez egy elég gyatra banda, de én hűséges vagyok. Azt mondja Jézus, tényleg, Péter, mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. És soha nem fogom ezt megtenni, mondta Péter. És mindannyian ugyanezt mondták. Isten elvette tőlük a kegyelmet, az ördög megtámadta őket, és ők összeomlottak, és rémült nyulakként szétfutattak.
1: My God, what can you do with a bunch of no goods like that?
0: Istenem, mit tudsz te kezdeni egy csoport ilyen semmire kellővelket ezek?
1: And they transformed by the power of God into mighty apostles.
0: Isten eleje betöltötte őket, és hatalmas apostolokká tette őket később.
1: But they know it's God.
0: De tudták, hogy Isten tette ezt. Nem az ő érdemük volt, és tudták ezt.
1: There's no confidence in who they are, but there's confidence in who God is.
0: Nem abban bíztak, hogy ők kik, hanem abban, hogy Isten ki.
1: Now, up to the upper room, you never find Peter and John ever doing anything together.
0: Egész a felházig soha nem látjuk azt, hogy Péter és János valamit együtt csinált volna.
1: But they basically didn't like each other.
0: Alapvetően nem kedvelték egymást.
1: The two families were in competition.
0: És a két család versengett.
1: And even after Jesus was risen from the dead.
0: És még miután Jézus fel is támadt a halálból.
1: This jerk Peter runs away and denies him.
0: Ez a gazember Péter elmegy és megtagadja őt.
1: Which clears the way for John now to be the top dog.
0: És ettől most már János lehet majd a vezérkutya. De mit csinált Jézus ezután? Fogja ezt a gazember Pétert, és elkezdett bensőségesen sétálgatni vele a tengerparton. És János lefel ugrál dühében. Ott sétál Jézus és Péter együtt.
1: És
0: János követi őket, és azt mondja, miről beszélhetnek ezek?
1: That jerk Peter is stealing my position.
0: Ez a gaz Péter ellopja a helyzetemet, a pozíciómat.
1: Peter looks back.
0: És Péter visszanéz.
1: And he sees, what's this jerk John doing following?
0: És látja János, és azt mondja, hogy ez a szemét János miért követ minket? Érezni lehet, hogy milyen szeretet volt a két gyerek között.
1: What sort of city-taking team have we got here?
0: Micsoda várost elfoglaló csapat van itt együtt?
1: But then they go into the upper room.
0: De aztán bemennek a felházba.
1: God shuts the door.
0: Isten becsukja az ajtót.
1: I want a little bit of quality time with you guys.
0: És azt mondja, hogy gyerekek, most egy kis minőségi időt fogunk együtt tölteni.
1: The Bible does not record one word of what went on in the upper room.
0: A Biblia egy szót sem ír arról le, hogy a felházban mi történt ezután.
1: We would love to know what went on out there.
0: Nagyon szeretnénk tudni, hogy miről beszélgettek.
1: Because it's none of your business.
0: De Isten azt mondja, semmi közöttök hozzá.
1: I'm not going to tell you a thing.
0: Semmit nem mondok nektek erről.
1: But just notice that the guys that came out of the upper room were totally different to the guys that went in.
0: Csak figyeljétek meg, hogy azok a fiúk, akik kijöttek a felházból, egész másmilyenek voltak, mint azok, akik bementek.
1: They went in full of fear.
0: Félelemmel tele mentek be.
1: Came out full of boldness.
0: Bátorsággal tele jöttek ki.
1: They went in without any ability to pray.
0: Semmi képességük nem volt imádkozni, amikor bementek.
1: Came out in mighty ability to pray.
0: És úgy jöttek ki, hogy nagyon-nagyon képesek voltak imádkozni, nagyon jól.
1: In unbelief, came out full of faith.
0: Hitetlenül mentek be, hittel tele jöttek ki.
1: They went in divided.
0: Megosztottságukkal mentek be,
1: came out inseparably united.
0: És elválaszthatatlan egységben jöttek ki.
1: After Acts chapter 2,
0: az Apcsel 2 után,
1: you find that Peter and John are doing everything together.
0: Azt látjuk, hogy János és Péter mindent együtt csináltak.
1: Who's going to preach? I don't care. You preach and I'll pray for you.
0: Te prédikálsz, nekem mindegy, te is prédikálhatsz, én majd imádkozok érted. Ki lesz a nagyobb, engem nem érdekel.
1: Who's going to be the most prominent?
0: Ki lesz a legkiemelkedőbb?
1: I don't care.
0: Engem nem érdekel.
1: I'm happy to serve you for the rest of my life, Peter.
0: Én boldogan szolgállak téged az életem hátralevő részében, Péter. Hadd jöjjön be Isten királysága, ez a lényeg. Jézus dicsőüljön meg, ez a lényeg.
1: What does it matter about me or you?
0: Egyáltalán nem számít, hogy velem vagy veled mi van.
1: Paul writes to the Philippian letter.
0: Pál megírja a Filippi levelet.
1: In chapter 2.
0: Második rész.
1: First of all, puts Jesus forward as the example.
0: Mindenekelőtt Jézust állítja példának.
1: Although he was God, he didn't snatch or grasp at that position.
0: Noha ő Isten volt, nem ragaszkodott ehhez a pozícióhoz.
1: He humbled himself.
0: Hanem megalázta magát.
1: Became a man.
0: És ember lett.
1: And then having become a man.
0: És miután ember lett.
1: He didn't even walk around as a sort of fantastic man.
0: Nem is fantasztikus emberként járkált a földön.
1: He made himself of no reputation.
0: Hanem teljesen senkivé tette magát, nem a jó híre számított.
1: He still did not want reputation.
0: Emberként sem akart nagy hírnevet szerezni.
1: And then,
0: és aztán
1: he became obedient even to death upon a cross.
0: Engedelmes lett egészen a kereszthalálig.
1: He totally and completely denied himself.
0: Teljesen és maradéktalanul megalázta, megtagadta magát. Ezért
1: God was able to highly exalt him.
0: Isten nagyon fel tudta őt magasztalni.
1: And as a man,
0: és emberként,
1: give him a name which is above every name.
0: Olyan nevet tudott neki adni, ami minden név felett való.
1: The name of Jesus, every knee should bow.
0: Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon.
1: Not because he needs it, but because we need it.
0: Nem azért, mert neki van erre szüksége, hanem mert nekünk van erre szükségünk.
1: Paul goes on to say.
0: Paul a továbbiakban azt mondja, Pál azt mondja.
1: He says, I've got the same spirit in me.
0: Teljes alázattal, én bennem ugyanez a szellem van.
1: He says, I'm going to send Timothy, who's got the same spirit.
0: És utána azt mondja, elküldöm hozzátok Timóteust, akiben ugyanez a szellem van. Ő tőlem tanultam, ahogy én Krisztustól tanultam. Tehát elküldöm nektek Timóteust, akiben ugyanez a szellem van. Ő sem önmagával törődik.
1: He has a genuine concern only for your welfare.
0: Hanem őszintén csak a ti jólétetek érdekli.
1: He said, but I've got loads and loads of leaders who give me a pain in the neck.
0: És nagyon-nagyon sok vezető van, aki töv is az oldalamban.
1: These leadership teams in the churches, they drive me nuts.
0: A gyülekezetek vezetői csoportjaitól megőrülök.
1: Because it's so hard to find the same spirit.
0: Mert annyira nehéz ugyanilyen szellemű embereket találni.
1: They're not like Timothy.
0: Nem olyanok, mint Timóteus.
1: They're not like me.
0: Nem olyanok, mint én.
1: They're not like Jesus.
0: És nem olyanok, mint Jézus.
1: They seek their own and not the things of Christ.
0: Hanem a saját érdekük. Keresik, nem Krisztusét.
1: And they don't have a genuine concern for your welfare. They're thinking, what can I get out of these people for my own benefit?
0: És nem törődnek őszintén a ti jólétetekkel, hanem azzal foglalkoznak, hogy ők mit lehetnek el tőletek.
1: Now can you see how this submission is so important?
0: Látjátok, miért olyan fontos ez az alávetettség?
1: And may it fill all our hearts.
0: Töltse be az egész szívünket.
1: Culturally, some cultures teach you to be pushy and strong to assert yourself.
0: Vannak olyan kultúrák, amik eleve azt tanítják az embernek, hogy nyomja önmagát előre, és nyomjon el másokat azért, hogy feljebb kerüljön.
1: It's like this in India.
0: Így van Indiában például.
1: Handicapped in some way.
0: Ha valaki béna vagy rokkant valamilyen szempontból,
1: and you're trying to get on a bus to go somewhere.
0: És megpróbál felszállni a buszra, hogy valahova elmenjen.
1: The worldly Indians, the non-Christian Indians.
0: A világi nem keresztény indiaiak.
1: They're not polite.
0: Nem udvariasak.
1: If they see you, they'll push you out of the way.
0: Ha látnak téged, akkor félretolnak az útból.
1: I'm going to get on this bus first.
0: Én szállok fel először a buszra.
1: We were shocked when we found this.
0: Megdöbbentünk, amikor ezt láttuk.
1: If you're holding a baby or a child, they'll shove you out of the way.
0: Hogyha valaki egy csecsemőt vagy gyereket tart a karján, félretolják az útból.
1: And we were taught to step back and ladies first.
0: Minket arra tanítottak, hogy hátra lépjünk, menjenek a hölgyek előre.
1: You behave like a Brit, everybody's on the bus and it's gone.
0: Hogyha úgy viselkedek Indiában, mint egy brit, akkor mindenki felszáll a buszra, én meg ott maradok egyedül.
1: The temptation is to start to fight for yourself like everybody else does.
0: Arra van kísértésünk, hogy úgy kezdjünk önmagunkért harcolni, ahogy mindenki más is teszi.
1: Because society is so tough.
0: Mert ennyire kemény a társadalom.
1: It's so hard, it's so rough.
0: Annyira durva, annyira nehéz.
1: Everybody's fighting for survival.
0: Mindenki harcol az életben maradásért.
1: Families work together, not because they love each other, but they are a unit that's going to fight the rest of society in order to survive.
0: A családok nem azért dolgoznak együtt, mert annyira szeretik egymást, hanem azért, mert egységükben van olyan erő, hogy az egész társadalommal szembe szállhatnak. Isten csodája az, amikor királyságbeli emberek kialakítja át őket. De Isten megteszi ezt.
1: There's plenty of Christians who've never yet come to Ephesians chapter 5 verse 21.
0: De nagyon sok keresztény van, aki még soha nem jutott el az Efézus 5:21-ig.
1: They're not submitted to one another in all things.
0: Nem vetik alá magukat egymásnak mindenben.
1: Indian by nature is a liar. It's their instinct.
0: természet szerint ösztönösen minden indiai hazug.
1: Truth is whatever is convenient.
0: Mindig az az igazság, ami kényelmes, jól esik, vagy hasznos.
1: The best return in that situation.
0: Ami a legnagyobb hasznot hozza az adott helyzetben.
1: Gives you the best advantage in that situation.
2: Es gibt einem immer nur den besten Vorteil in einer bestimmten Situation.
1: The idea of truth is unknown in that dark demonic society.
0: Ebben a sötét démoni társadalomban ismeretlen az igazság fogalma.
1: But I don't hate India, I love India.
0: De én nem gyűlölöm Indiát, hanem szeretem.
1: With all its warts and sins and horriblenesses, there's wonderful people locked up in that society.
0: Minden bűnével, sötétségével és szörnyűségével együtt szeretem ezt a világot, az emberek be vannak zárva ebbe a társadalomba. De amikor eljön a királyság,
1: cultural baggage is broken off their lives.
0: És az összes kulturális puttony leszakad a hátukról.
1: And they become a new creation in Christ.
0: És ők új teremtések lesznek Krisztusban.
1: They learn all these principles that we've just been looking at.
0: És megtanulják mindazokat az alapelveket, amiket most megnéztünk.
1: They become the most fantastic kingdom people.
0: Akkor a legfantasztikusabb királyságbeli emberek lesznek.
1: They don't fit into their culture anymore.
0: De akkor már nem illenek bele a társadalmukba, a kultúrájukba.
1: Citizens of India and citizens of the kingdom at the same time.
0: Nem lehetnek egyszerre indiai polgárok és királyságbeli polgárok.
1: They contradict each other.
0: A kettő ellentmond egymásnak. Halljátok, amit mondok?
1: So if we want to see the kingdom come,
0: tehát ha mi akarjuk látni a királyság eljövetelét, akkor komolyan kell vennünk ezeket a szavakat.
1: Let's bring this to a close.
0: Fejezzük be ezt.
1: As you go through the rest of that chapter,
0: hogyha végigolvasjátok a fejezet végéig ezt,
1: find out how to work out these submitted relations.
0: Meglátjátok, hogyan kell megvalósítani ezeket az alávetett kapcsolatokat.
1: And there are three major things.
0: Három fő dolog van itt.
1: Which you find on page 38 of your notes.
0: Amelyeket a jegyzet 38. oldalán találtok meg.
1: And it goes on into page 39.
0: És a 39. oldalig tart.
1: Say here.
0: Most csak itt elmondom.
1: Three major relationships which must become bomb-proof through right submission.
0: Három olyan kapcsolat van, aminek a megfelelő alávetettség révén bomba biztosnak kell lennie.
1: Number one, it's got to work powerfully in marriage.
0: Az első az, hogy Istennek erőteljesen kell munkálkodni a házasságunkban.
1: Sometimes you need a whole seminar on how to make marriages work in the kingdom.
0: Néha egy egész szemináriumra van szükség ahhoz, hogy hogyan kell a házasságokat jól működtetni a királyságban.
1: An authority role, but it's a submitted authority role.
0: A férnek van tekintélyi szerepe, de ez egy alávetettségben gyakorlandó tekintély.
1: Marriage, human marriage is a picture of a spiritual reality.
0: Az emberi házasság az egy szellemi valóságnak a képmása.
1: The spiritual reality is Christ and his church.
0: A szellemi valóság Krisztus és az ő egyháza.
1: Now notice the way Paul writes this.
0: Figyeljétek meg, hogy Pál hogyan ír erről.
1: He never says to men,
0: soha nem mondja ezt a férfiaknak,
1: husbands,
0: a férjeknek,
1: husbands,
0: hogy férjek,
1: make your wife be submissive.
0: Késztessétek a feleségeteket alávetettségre. Ez soha nem mondja. Azt mondja, feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek, úgy, ahogy az egyház aláveszíti magát az egyház Krisztusnak. A valóság Krisztus és az ő egyháza. Ennek a valóságnak az árnyéka az emberi házasság. És azt mondja a férfiaknak, szeressétek feleségeteket, adjátok oda magatokat érte, táplálgassátok, dédelgessétek, és tegyétek le az életeteket érte, úgy, ahogy Krisztus leteszi az életét az egyházért. A hölgyeknek, ha ilyen férjük van, annak nem nehéz, hogy alávessék magukat.
1: Amen. So let's do our part rather than tell the other side to do their part.
0: Tehát előbb tegyük meg a magunk részét, mielőtt megmondanánk a másik félnek, hogy ő tegye meg a maga részét.
1: Let the husbands concentrate on being like Christ.
0: A férjek koncentráljanak arra, hogy olyanok legyenek, mint Krisztus.
1: And when you're just like Jesus in all respects, you're not going to have a problem.
0: És amikor már minden szempontból olyanok vagytok, mint Krisztus, akkor nem lesz problémátok.
1: Your wife's going to love being married to you.
0: A feleségetek boldogan lesz a feleségetek.
1: She'll love to come under your loving, protective, providing headship.
0: És boldogan bemegy a ti szerető, gondoskodó és védő vezetésetek alá.
1: Amen. And then the wives can then just say, well, this man's just like being married to Jesus. This is going to be easy.
0: És akkor a feleség azt mondhatja, ez az ember olyan nekem, mintha Jézus lenne, nagyon könnyű lesz a dolgom, mert természetesen szeretem őt és elevetem magam neki.
1: He nourishes me and cherishes me.
0: Mert ő dédelget és táplálgat.
1: And fills me with revelation of the word.
0: És betölt engem az igéből való kijelentésekkel. Mert ez is a feleség, a férj felelőssége.
1: Wash your precious wife with the water of the word.
0: A drága feleségedet mosogatnod kell az ige vizével.
1: She's the one that you give your best revelation to.
0: Neki kell elmondanatok a legjobb kijelentéseket, amiket kaptok.
1: Just spend time with her.
0: Töltsetek vele időt.
1: Amen. Then you go on to parents and children.
0: Aztán áttér a szülők és gyerekek kapcsolatára.
1: Now we've got to learn from God the Father, from whom all fatherhood derives its name.
0: Az Atya Istentől kell tanulnunk, akitől minden atyasság neve származik.
1: You'll find that fathering children in the power of God's fatherhood becomes a delight.
0: Azt fogjátok találni, hogyha a gyerekeknek Isten atyasságának a folyamányaként vagytok a szülei, akkor ez egy nagy gyönyörűség lesz.
1: But there are six major stages that you bring children through, from babyhood to mature warrior sonship.
0: A csecsemőkortól az érett felnőtt harcos fiúságig 6 lépésen kell végigvezetni a gyerekeket, ahogy növekednek.
1: I can't teach all this here, but it's on sets of tapes.
0: Most mindezt nem tudom itt megtanítani nektek, de kazettát a sorozatok vannak erről. De ez egy állandóan változó feladat.
1: But by the time your children come to maturity,
0: és mire a gyerekek érettségre jutnak,
1: they stand now in their own sufficiency in God. That's being a successful father.
0: Addigra már meg tudnak állni a maguk lábán az Istennel való kapcsolatban, és a sikeres apának ide kell eljutnia.
1: The fatherhood of God, that they're madly in love with the Father.
0: Annyira meg tudtátok mutatni nektek Isten atyaságát, hogy ők már teljesen szerelmesek az atyába.
1: And now you become their advisor and their friend.
0: És akkor az apa már tanácsadó és barát lesz.
1: They love to come to you more than anyone else, just for the advice to live their mature lives in God.
0: A gyerekeitek szívesebben jönnek oda hozzátok, mint bárki máshoz azért, hogy tanácsot adjatok nekik abban, hogy az ő érett életüket hogyan éljék Istenben.
1: It's a life of servanthood.
0: De a kezdetétől a végéig ez a szolgáló életnek az élete. Szolgáló élet az
1: atyaság.
0: Úgy szolgáljátok a gyerekeiteket, mint egyedülálló
1: teremtményeket,
0: hogy eljuttassátok őket az Istenben kapott képességeik teljességéig. És amikor a gyerekeitek már tényleg Istennel vannak kapcsolatban, és már nem függnek tőletek,
1: you just become their lifelong friend.
0: Akkor az életre szóló barátai lesztek nekik.
1: Spend time with you more than anybody else.
0: És inkább szeretnének veletek időt tölteni, mint bárki mással. Ez a sikeres atyasság. Ez szellemben is igaz.
1: Your grown-up sons should have that same mature relationship with you.
0: A felnőtt fiaitoknak ugyanilyen érett kapcsolatban kell lenniük veletek. Nekik már megvan a saját életük Istenben, saját jellemük, saját módjukon teszik a dolgokat, és szenvedélyesen szeretik az atyát, és tökéletesen engedelmesen élnek az ő akarata iránt, és akkor te a legjobb barátjuk leszel, és akkor már inkább örülsz annak, amit ők csinálnak, mint annak, amit te csinálsz.
1: And finally we come to the employer-employee relationship.
0: Végül a főnök beosztott kapcsolatról van szó.
1: Now that's also got to be done in the right way. I haven't time to develop it the way I'd like to.
0: Ezt is a megfelelő módon kell csinálni, most nincs időm arra, hogy elmagyarázzam.
1: And the passion is to serve.
0: Itt is az a lényeg, hogy szolgálni akarjunk.
1: And if you're a Christian employee working for a Christian boss, then you serve him 10 times better because of the Christian relationship.
0: Hogyha keresztény beosztottja vagy egy keresztény főnöknek, akkor 10-szer jobban kell szolgálnod őt, mint bárki más szolgálnál. A keresztény kapcsolatotok miatt.
1: He's, you know, a brother, and you can now manipulate that relationship. That's totally wrong.
0: Nem szabad kihasználnod őt azért, mert testvér, és ezért azt gondolod, hogy manipulálhatod a kapcsolatotokat. Nem, egészen rossz felfogás ez.
1: Christian people, then you treat them 10 times better because of the relationship.
0: Hogyha egy keresztény főnök keresztényeket alkalmaz, akkor 10-szer jobban kell bánnia az ilyen beosztottaival, mint másokkal bánna.
1: When you get all these relationships right,
0: és hogyha mindezek a kapcsolatok rendben vannak,
1: then you become impregnable and powerfully invincible to the devil.
0: Akkor bevehetetlenek leszünk, erőteljesen ellen tudunk állni az ördög minden támadásának.
1: Now I'm going to close this today.
0: Befejezem ezt ma.
1: Tomorrow,
0: de holnap.
1: We will look at how to stand and how to fight.
0: Megnézzük, hogy hogyan kell megállnunk és hogyan kell harcolnunk.
1: I just want to leave it here, sharp and clear.
0: Most szeretném nagyon egyértelműen mondani ezt a végén. Álljunk fel és imádkozzunk.
1: Let's cry out to God.
0: És kiáltsunk Istenhez.
1: For this great submissiveness.
0: Ezért a nagy alávetettségért.
1: The submissiveness which we see perfectly in the Lord Jesus.
0: Ezt az alávetettséget tökéletesen látjuk az Úr Jézusban.
1: He was the perfect servant.
0: Ő volt a tökéletes szolga.
1: But he was also the perfect leader.
0: De ő volt a tökéletes vezető is.
1: He was the perfect son.
0: Ő volt a tökéletes fiú.
1: But he was also the perfect father.
0: De ő volt a tökéletes atya is.
1: He was the perfect bridegroom.
0: Ő volt a tökéletes vőlegény.
1: And he was the perfect husband.
0: De ő volt a tökéletes férj.
1: His glorious body, the church.
0: Ennek a dicsőséges testnek az egyháznak a vőlegénye.
1: Let this be in us, which was also in Christ Jesus.
0: És kiáltsunk Istenhez azért, hogy az legyen bennünk is, ami az Úr Jézusban volt.
1: Let that spirit of submissiveness.
0: Ez az alávetettségi szellem.
1: True biblical humility.
0: A valódi bibliai alázat.
1: May it come powerfully upon us.
0: Erőteljesen szálljon ránk.
1: That Lord, we become powerful, strong leaders.
0: Uram, hogy erőteljes vezetők lehessünk.
1: No self-seeking flesh.
0: Ne önmagunk javát kereső test szerint éljünk. Soha ne a saját javunkat keressük.
1: Seeking always the things of Christ.
0: Hanem mindig Krisztus dolgait keressük.
1: Not wanting our own, but wanting always yours.
0: Na, a saját dolgainkat akarjuk, hanem a tieidet.
1: Loving your people as you love them.
0: És úgy szeressük a népedet, ahogy te szereted őket.
1: If we have any role of leadership.
0: Ha bármilyen vezetői szerepünk van.
1: In home, church or in society.
0: Otthon, a gyülekezetben vagy a társadalomban.
1: May our humility.
0: Az alázatunk.
1: Our submissiveness.
0: Az alávetettségünk.
1: Our loving servanthood.
0: A szerető szolgáló szívünk.
1: May it adorn the gospel of Jesus Christ.
0: Hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát.
1: May we never be harsh.
0: Ne legyünk soha kemények.
1: Or critical.
0: Vagy kritikusak.
1: Or judgmental.
0: Vagy ítélkezők.
1: Never take advantage.
0: Soha ne használjunk ki másokat.
1: Never abuse or use your people in any way.
0: Soha éljünk, ne éljünk vissza az emberekkel, és ne használjuk őket ki rossz módon. Tölts be minket, Uram, alávetettséggel.
1: Church life.
0: Hogy a gyülekezeti életünk,
1: our family life,
0: a családi életünk,
1: and our society,
0: és a társadalmunk
1: may be filled with the submission of your kingdom.
0: Tele legyen a te királyságod szerinti alávetettséggel.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. God bless you.
0: Amen. Isten áldjon meg titeket.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

Ladies and gentlemen.

마지막 20년 왔다니. 감사합니다.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Franz Lippi a kereszt ereje című tanítását hallhatjuk.
4: In this session I will give you a few important points on the power of the cross.
5: Ebben a tanításban néhány fontos dolgot fogok elmondani a kereszt erejéről.
4: Now, there are five messages of the power of the cross.
5: Van öt leírt tanítás a kereszt erejéről.
4: That we have provided and Zugosszél has translated.
5: Ami a Blasztól származik, és a Zugosszél kiadta magyarul.
4: And I also encourage you to get them and read through them.
5: És erre is bátorítalak titeket, hogy szerezzétek meg ezt a füzetet, és ezt is olvassátok el.
4: At some point, probably two or three years, Alan is going to write the book on the power of the cross.
5: Alan is tervez egy könyvet írni a kereszt erejéről, ez egy ilyen 2-3 éven belül várható.
4: And I encourage him, or you know, some of his sons are encouraging him very much to do this.
5: Én is, és hát még több szellemi fia is erősen bátorítja őt arra, hogy ezt tegye meg.
4: But until we're there, just get what we have right now.
5: De amíg ez a könyv nincs meg, addig azt szerezzük meg, amink van.
4: And absorb it as much as you can.
5: És a lehető legnagyobb mértékben építsétek be az életetekbe.
4: Those pillars that we are touching in this module.
5: Azok a pillérek, amelyekről ebben a modulban tanítunk.
4: Like righteousness by faith and the power of the blood.
5: Mint a hit által megigazulás és a vér ereje.
4: They are so foundational.
5: Ezek teljesen alapvetőek.
4: You know, if you don't get them.
5: Hogyha ezek az alapok a megfelelő módon nincsenek bennetek.
4: You are limiting yourself.
5: Akkor önmagatokat korlátozzátok.
4: Hello. See, it's to understand things like righteousness by faith.
5: Tehát megérteni ilyen dolgokat, mint a hit általi megigazulás.
4: The power of the blood.
5: A vér ereje.
4: Understanding who we are.
5: Megérteni azt, hogy kik vagyunk, mi.
4: The compass of the conscience.
5: A lelkiismeret iránytűjének mi a lényege.
4: Giving.
5: Adakozásnak.
4: Leading people to Christ.
5: Az emberek Krisztushoz vezetésének.
4: Water baptism, Holy Spirit baptism.
5: A vízkeresztségnek, Szent Szellembe való bemerülésnek.
4: Spiritual discipline.
5: Szellemi szent szokásoknak.
4: They are really the very basic tools you need to incorporate.
5: Igazából ezek azok az alapvető eszközök, szerszámok, amiknek be kell épülniük az életetekbe.
4: And you need to, even if you know about it, it's good to reinforce them and rejuvenate them from time to time.
5: Akkor is, hogyha már ismeritek ezeket, nem árt időről időre felfrissíteni magatokban ezeket, megerősíteni ennek a tudását.
4: Amen? Do you understand what I'm talking about?
5: Értitek, hogy értem ezt, ugye?
4: Now, when we come to the power of the cross,
5: amikor a kereszt erejéről beszélünk,
4: there is few things in the scriptures that are more important than understanding the power of the cross.
5: Van néhány dolog talán az írásban, amit fontosabb megérteni ennél.
4: The power of the cross will work as much for you.
5: A kereszt ereje olyan mértékben fog működni nektek,
4: as you believe it,
5: amilyen mértékben elhiszitek,
4: and as you want to.
5: És amilyen mértékben ti akarjátok ezt.
4: I will come to that later.
5: Majd később erre még rátérek.
4: Because, I mean, actually, the power of the cross provides you with death to sin.
5: Mert igazából a kereszt ereje adja meg, hogy meghalhassatok a bűnnek.
4: It's part of the package.
5: Tehát ez benne van a csomagban.
4: Right?
5: Így van.
4: Oh, we'll come to the scripture.
5: Na majd meglátjuk a Biblia verset ezzel kapcsolatban is.
4: But sometimes we don't want to be dead to sin.
5: De néha nem akarunk holtak lenni a bűn szempontjából.
4: Hello? Is that true?
5: Így van.
4: Huh? Yeah? Huh? And if we don't want to,
5: és ha nem akarunk,
4: then it won't work.
5: Akkor nem működik a dolog.
4: Amen. But let's go through this.
5: De hát akkor menjünk végig rajta.
4: The one of the deep things in my heart is this.
5: Az egyik mély dolog a szívemben a következő.
4: I am always so much touched by the amount that the Lord provides for us.
5: Mindig mélyen megérint engem az, hogy mi mindent adott nekünk az Úr.
4: When it comes to the power of the cross, it is such a complete work to bring you to actually regenerate you into a new creation that it is unbelievable.
5: A kereszt erejében is olyan megdöbbentő erő és lehetőség van ebben a műben arra, hogy titeket egészen új teremtésé, újjá teremtsen.
4: Well, I shouldn't use the word unbelievable.
5: Persze nem azt kéne mondom, hogy hihetetlen ez.
4: It's not a good word.
5: Ez egy rossz szó erre.
4: Let me replace this with astounding.
5: Mondjuk azt, hogy megdöbbentő.
4: Okay. Now, we know that naturally we have been born into Adam.
5: Tudjuk, hogy természetes szinten Ádámban születtünk meg.
4: And through what Adam did,
5: és azáltal, amit Ádám tett,
4: sin entered the world.
5: A bűn is belépett a világba.
4: And entered us.
5: És minket is megfordított.
4: Amen. But when we came to Christ,
5: de amikor Krisztushoz jöttünk,
4: this was ended.
5: Ennek a folyamatnak vége lett.
4: And instead of sin and disobedience,
5: és a bűn és az engedetlenség helyett,
4: righteousness and obedience entered into our lives.
5: Az igaz állapot és az engedelmesség lépett be az életünkbe.
4: Now again, we need to be very sober in the assessment of ourselves.
5: Ezen a ponton is nagyon józanul kell értékelnünk a saját helyzetünket.
4: Because we need to take hold of it by faith.
5: Mert hitáltal kell ezt megragadnunk.
4: And we need to really desire it and want it.
5: És nagyon komolyan kell kívánnunk ezt és akarnunk.
4: Amen. Are you with me still?
5: Itt vagytok még?
4: Yeah. Okay. Now Romans 5 verse 12.
5: Róma 5:12.
4: Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, thus death spread to all men because all sinned.
5: Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek.
4: See, this verse just brings it out what I just said before.
5: Ez a vers fejezi azt ki, amit az előbb elmondtam.
4: See, when you disconnect from God,
5: amikor megszakad a kapcsolatunk Istennel,
4: when you disobey God,
5: amikor engedetlenkedünk neki,
4: when you go your own way,
5: amikor a saját utunkat járjuk,
4: you are setting yourself up for trouble.
5: Akkor egy olyan állapotba hozzuk magunkat, amiből csak bajba kerülhetünk.
4: You are setting yourself up to go on a way that ultimately will kill you.
5: Egy olyan úton indulunk el, ami a végső soron a halálunkat fogja okozni.
4: And we were under the power of this for a while.
5: Egy ideig ennek az ereje alatt éltünk.
4: But the power of this disobedience and sin over us stopped.
5: De vége lett annak a helyzetnek, hogy az engedetlenség és a bűn uralkodjon fölöttünk.
4: When we made the step to believe Christ,
5: amikor megtettük azt a lépést, hogy Krisztusnak higgyünk,
4: that we believed in him,
5: hogy ő benne higgyünk,
4: and believed in what he did for us.
5: Benne bízunk, és abban higgyünk, amit ő tett értünk.
4: It's very important that we wholeheartedly grab that it was him who pulled us out of this.
5: Nagyon fontos, hogy teljes szívünkkel megragadjuk azt a tényt, hogy ő húzott ki minket ebből a helyzetből.
4: And even I like to say rather than I found him.
5: És én szeretem azt is mondani, ahelyett, hogy megtaláltam őt.
4: I would prefer to say he found me.
5: Szívesebben mondom azt, hogy ő talált meg engem.
4: And I finally made the good step of accepting that.
5: És végül megtettem azt a helyes lépést, hogy elfogadtam ezt.
4: But let's read further on in Romans 5.
5: De olvassuk tovább a Róma 5-öt.
4: Verse 13. For until the law sin was in the world, but sin was not is not imputed where there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who was a type of him who was to come.
5: 13.-14. vers. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt.
4: But the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many.
5: De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább állhatott sokakra.
4: And the gift is not like which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification.
5: És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
4: For if by one man's offense death reigns through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ.
5: Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
4: Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life.
5: Bizonyára azért, miképpen egynek bűnösete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen az egynek igazsága vagy igaz cselekedete által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
4: Verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience many will be made righteous.
5: 19. vers, mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
4: And this righteousness we are talking about, as I was teaching you, is not a righteousness that we obtained, but it was by the obedience of that one man.
5: És ez az igaz állapot, ahogyan már egy korábbi esetben tanítottam, nem a mi saját cselekedeteinkből fakad, hanem annak az egy embernek, Jézus Krisztusnak az igaz állapota és igaz cselekedetei miatt kaptuk meg.
4: But it's good to understand on how these things really happened.
5: De jó dolog megérteni, hogy hogyan is történtek igazából ezek a dolgok.
4: And it's important to understand that we were crucified with Christ in a very personal way.
5: Fontos megértenünk, hogy kereszttel együtt egy nagyon személyes módon mi is keresztre lettünk feszítve.
4: And even when we were water baptized, we were baptized into Jesus Christ and we were baptized into his death.
5: És akkor is, amikor vízbe bemerültünk, Jézus Krisztusba és az ő halálába merültünk be.
4: That is, we were in Adam, but now through baptism into Jesus Christ, we are no longer in Adam, but in Christ.
5: Korábban Ádámban voltunk, de most, hogy bemerítkeztünk Jézus Krisztusba, többé nem vagyunk Ádámban, hanem Krisztusban vagyunk.
4: We were baptized into his death.
5: Az ő halálába merítkeztünk alá.
4: And see, this is something that when Adam was disobedient,
5: Tehát ez úgy van, hogy amikor Ádám engedetlen volt,
4: by the law of heredity,
5: az öröklődés törvény alapján,
4: everybody who was an heir of Adam,
5: mindenki, aki Ádám örököse volt,
4: was produced by Adam,
5: mindenki, akit Ádám hozott létre,
4: became disobedient,
5: engedetlenné vált.
4: And there is no way for you naturally to come out of this.
5: És természetes módon semmi lehetőségetek nem volt arra, hogy ebből kijöjjetek.
4: But Jesus took all of that into himself.

0: ingredient.
1: And there is no way for you naturally to come out of this.
0: És természetes módon semmi lehetőségetek nem volt arra, hogy ebből kijöjjetek.
1: But Jesus took all of that into himself.
0: De Jézus ezt az egész problémát önmagába bevette.
1: And you, before you came into Christ, you were in Christ when he was crucified.
0: Vagy befogadta, és ilyen módon mindannyian, akik még akkor nem is tértetek meg, ott voltatok benne Krisztusban, amikor őt keresztre feszítették.
1: He took you into himself.
0: Ő önmagába beépített, beolvasztott titeket.
1: Now this is something you will not understand with your mind.
0: Ez egy olyan dolog, amit az elménkkel nem tudunk megérteni.
1: So you Hungarians might have trouble with it.
0: Úgy lehet, hogy nektek magyaroknak ezzel lesz problémátok.
1: Because you still like to understand things with your mind.
0: Mert még mindig szeretitek az elmétekkel megérteni a dolgokat.
1: But this is something you cannot understand really.
0: De ez egy olyan dolog, amit úgy igazán nem lehet megérteni.
1: You will understand it by the witness of the Holy Spirit in you.
0: A Szent Szellem bennetek levő bizonyságtételéből fogtátok megérteni.
1: But this is something that we need to accept and access by faith.
0: Ez egy olyan dolog, amit hitáltal kell elfogadnunk, illetve hitáltal kell ehhez járulnunk.
1: Like salvation.
0: Mint az üdvösséghez.
1: Is that everything that was in Adam in us.
0: Tehát minden, ami Ádámban volt, bennünk van, ezt ilyen módon kell megértenünk.
1: Was absorbed into Christ.
0: És mindezt Krisztus önmagába beolvasztotta.
1: And put to death.
0: És megölte, halálba adta.
1: See, God cannot really use the unregenerated man.
0: Isten igazán nem tudja használni a nem újjáteremtett embert.
1: It's beyond repair.
0: Tehát az emberi lény ugyanis javíthatatlan.
1: It has the wrong genetic code.
0: Rossz genetikai kódok vannak benne.
1: There is just nothing he could really do with it.
0: Egyszerűen Isten azzal nem tud semmit sem kezdeni.
1: And we need to understand this.
0: És meg kell ezt értenünk.
1: In my old self.
0: Az én régi énemben.
1: In my old unregenerated being.
0: A régi, újjá nem teremtett lényemben.
1: There is absolutely nothing God can use.
0: Egyáltalán semmi nincs, amit Isten használni tudna.
1: And there is, you know, there is no effort you can bring in.
0: Semmilyen erőfeszítéssel nem lehet ezt elérnünk.
1: There is practically nothing that God can really use for his kingdom. In the old man.
0: Igazából az óemberben egyáltalán semmi nincs, amit Isten az ő királysága érdekében használhatna.
1: You were useless.
0: Használhatatlanok és haszontalanok voltatok.
1: Why I'm saying this?
0: Miért mondom ezt?
1: Because sometimes we have in our mind that there was some good stuff there.
0: Mert néha azt gondoljuk magunkban, hogy azért volt bennünk némi jó dolog.
1: You know, I wasn't too bad.
0: Hát nem voltam én se túl rossz.
1: Like when I was telling you about the time after I got born again.
0: Ahogy ugye beszéltem arról az időszakról, ami az újjászületésem után volt.
1: The thinking before I got regenerated was, I'm not too bad.
0: De mielőtt ezt az újjáteremtést átéltem, csak az a gondolat volt bennem, hát nem voltam én túl rossz ember. A társadalom tisztelt.
1: So, okay?
0: Na hát ilyen és ilyen voltam.
1: And then regeneration comes.
0: De aztán jön az újjáteremtés.
1: And you find, I'm way out.
0: És aztán rájöttök, hogy egészen másfélék vagytok.
1: And this was a tough lesson for me.
0: És ez nekem egy nagyon kemény leszke volt.
1: And one of the things he taught me was this.
0: És az egyik dolog, amit Isten megtanított nekem, az volt.
1: I cannot trust my evaluation of myself.
0: Nem bízhatok az önmagamról szóló saját értékelésemben.
1: I cannot trust this old Adam makeup in any way.
0: semmi módon nem bízhatom ebben a régi ádámi lényben.

0: I only can trust this new generation, this new creation.
1: Csak ebben az új teremtésben bízhatom.
0: And one thing that we are learning in our life as walk as sons of God, walking, beginning to walk like Christ.
1: És ez az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk az új életünkben, amikor Isten fiaként elkezdünk Krisztussal együtt járni.
0: Is not to be like the world.
1: Az az, hogy ne legyünk olyanok, mint a világ.
0: But be like Christ.
1: Hanem legyünk olyanok, mint Krisztus.
0: Honoring him.
1: Őt tiszteljük.
0: And taking in the new nature that he has provided for us.
1: És vegyük be magunkba azt az új természetet, amiről ő gondoskodott a számunkra.
0: And live it out.
1: És éljük meg.
0: What is hindering us in living out the new creation?
1: Mi akadályoz minket abban, hogy megéljük ezt az új teremtést?
0: It is sometimes things, or most of the time, it's things that we hold on from our former life.
1: Az esetek zömében olyan dolgok, amelyekhez ragaszkodunk a régi életünkből.
0: And sometimes we think, wow, how can we cut the ties to the former lives?
1: És néha azon gondolkodunk, hogy hogyan vághatjuk el a minket a régi életünkhöz kötő köteleket.
0: Even that is wrong thinking.
1: De már ez önmagában egy rossz kiindulás.
0: Because the Lord has killed it.
1: Mert az Úr már megölte.
0: He has killed the bondage.
1: Ő már ezt a köteléket halálba vitte.
0: He has set you free.
1: És megszabadított minket.
0: He did it.
1: Már elvégezte ezt.
0: Why? Because he died.
1: Miért? Mert meghalt.
0: And those old things, old bondages died with Christ.
1: És ezek a régi dolgok, ezek a régi kötelékek is meghaltak Krisztussal.
0: They have no power over you.
1: Már nincs ezeknek fölöttünk hatalma.
0: Say, the old man has no power over me.
1: Mondjátok, az óembernek nincs hatalma már fölöttem. Az óembernek nincs hatalma már fölöttem.
0: It died with Christ.
1: Mert meghalt Krisztussal. Mert meghalt Krisztussal.
0: It has no power.
1: Már nincs hatalma.
0: Sometimes we say in our mind or through our action.
1: Néha azt mondjuk a fejünkben vagy a cselekedeteinkkel azt fejezzük ki.
0: The old man has power over us.
1: Hogy van fölöttünk hatalma az embernek.
0: But it's not true.
1: De ez nem igaz.
0: It is a lie.
1: Ez egy hazugság.
0: And I already told you we need to step into it and we need to convince we need to step to stand on this pillar of faith.
1: Tehát rá kell lépnünk a hitnek erre a pillérére.
0: That says Christ dealt with it.
1: Ami azt mondja, hogy Krisztus már elbánt ezzel a problémával.
0: I am on the other side of the cross.
1: Én a kereszt túloldalán vagyok már.
0: You know, I am realizing more and more part of the Christian walk is learning to understand and incorporate and incarnate what we really are.
1: Rájövök arra, hogy a keresztény életnek nagyon fontos része az, hogy megtanuljuk megérteni, elhinni, és magunkba beépíteni, és magunkban megtestesíteni azt, amik valójában vagyunk.
0: We tend to think,
1: hajlamosak vagyunk azt gondolni,
0: I am a product of my former life and society.
1: Hogy a korábbi életemnek és a társadalomnak a terméke vagyok.
0: Right?
1: Így van.
0: The way we grew up.
1: Ahogyan fölnőttünk.
0: The society we grew up.
1: A társadalom, amelyben felnőttünk.
0: And that has an implication on us.
1: Mindez hat ránk.
0: No, I want to think differently.
1: De nem, én másképpen akarok gondolkodni.
0: I want to take a much bigger step of faith.
1: Én egy sokkal nagyobb hitbeli lépést akarok tenni.
0: I don't want to say this.
1: Én nem akarom ezt mondani.
0: Even though there is still some things in me that is a voice that says you're a product of this.
1: Jó lehet, még mindig van bennem egy hang, ami azt akarja mondani, hogy én mindezeknek a terméke vagyok.
0: But more and more I would like to say something very, very different.
1: De én egyre inkább szeretnék valami egészen mást mondani.
0: I want to say I'm a product of the cross.
1: Én azt akarom mondani, hogy én a kereszt terméke vagyok.
0: Behold, all things have passed away.
1: Íme a régiek elmúltak.
0: I'm a product of the cross.
1: Én a kereszt terméke vagyok.
0: I'm a result of the cross.
1: A kereszt eredménye vagyok.
0: I am new.
1: Új vagyok.
0: I step into the new creation.
1: Beléptem az új teremtésbe.
0: I accept myself and I see myself as a new being.
1: Én elfogadom, hogy én egy új lény vagyok, és úgy is látom magamat.
0: Old things can only have a hold over me.
1: A régi dolgok csak akkor tarthatnak a markukban.
0: If I permit it and if I think it.
1: Hogyha én ezt megengedem nekik, tehát e szerint gondolkodom.
0: See, these old ways, this old life,
1: ez a régi élet, ezek a régi módszerek,
0: had a hold over me because of sin in that old life.
1: Az régi életemben volt bűnök miatt tudtak a markukban tartani.
0: Amen?
1: Így van.
0: And it created a debt.
1: És ez egy adósságot hozott létre.
0: But what was Jesus' death?
1: De mi volt Jézus halála?
0: Point number one.
1: Először is.
0: In his death, he paid the penalty for our sins, taking them out of the way.
1: Az ő halálával kifizette a bűneinknek a büntetését, és ilyen módon eltörölte azokat az útból.
0: This frees us from sins.
1: És ez megszabadít minket a bűnöktől.
0: And from the claim of the debt of the sins once and for all.
1: És egyszer s mindenkorra elveszi az életünkbe azt a bűnöknek azt a követelését velünk szemben, ami volt.
0: So even the result of sinful acts before we came to Christ has no hold over us.
1: Tehát nem tartottak a markunkban minket, még a múltunkban elkövetett bűneink következményei és folyamányai sem.
0: Say, sins claim has no hold over us.
1: Mondjátok ezt, a bűnnek már semmilyen követelése nincs velem szemben. A bűnnek már semmilyen követelése nincs velem szemben.
0: No hold.
1: Nem tarthat a kezében. Nem tarthat a kezében.
0: See, sometimes even people say, well, you need to pay and you need to suffer because of your old life.
1: Néha az emberek még azt is mondják, hogy neked bűnhődnöd kell, fizetned kell a régi életed miatt.
0: No.
1: De nem így van.
0: No.
1: Nem így van.
0: You are freed from this.
1: Már szabad vagy ettől.
0: It died with Christ.
1: Krisztussal ez az egész meghalt.
0: Christ was bearing our sins in his own body on the tree that we might be dead to it.
1: Krisztus a saját testében vitte fel a bűneinket a fára, hogy mi holtak lehessünk a bűneinknek.
0: This is in 1 Peter 2:22.
1: Ez az 1 Péter 2:24-ben van benne.
0: 1 Peter chapter 2 verse 24.
1: 1 Péter 2:24.
0: Who, talking about Jesus, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed.
1: Aki, mármint Jézus, ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
0: In his death he died to sin, ending sin's reign once and for all.
1: Az ő halálában meghalt a bűnnek, és egyszer mindenkorra meghalt a bűn uralmának.
0: This is expressed very clearly in Romans 6, verse 10.
1: Ez a Róma 6:10-ben nagyon egyszerű, nagyon világosan kiderül.
0: For the death that he died to sin once and for all, but the life that he lives to God.
1: Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él.
0: It's also expressed in Hebrews 9:26.
1: Zsidó 9:26-ban is benne van.
0: He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself.
1: Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
0: See, we need to know this and stand on it if the temptation of sin comes to you.
1: Észre kell vennünk, amikor a bűn kísértése jön felénk, és ellen kell állnunk ennek.
0: See, when Satan tries to tempt you into sin.
1: Amikor a sátán megpróbál bűnre kísérteni minket,
0: one of the things he does is to try to show that sin has still power over you.
1: Akkor az egyik dolog, amit megpróbál kimutatni nekünk, az az, hogy a bűnnek még mindig hatalma van fölöttünk.
0: He tries to convince you, you are not free of it.
1: Megpróbál meggyőzni minket, hogy nem vagyunk szabadok és mentesek a bűntől.
0: I still can influence you.
1: Ezzel azt mondja, hogy még mindig hathatok rád.
0: But the truth of the matter is, if you learn to respond right.
1: De az az igazság, hogy ha megtanultok erre helyesen válaszolni.
0: He has no power over you.
1: Akkor a sátánnak semmi hatalma fölöttetek.
0: He has no power over you.
1: Nincs hatalma fölöttetek.
0: Just recently the Holy Spirit made alive a simple verse to me.
1: A közelmúltban a Szent Szellem nagyon megelevenítette számomra egy egyszerű verset.
0: And I never understood the power of it until I began to practice it more and more.
1: És soha nem értettem eddig még ennek az erejét, amíg el nem kezdtem egyre inkább gyakorolni.
0: It's a very simple verse.
1: Ez egy nagyon egyszerű vers.
0: It's in James chapter 4 verse 7.
1: A Jakab 4:7.
0: It says, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you.
1: Vessétek alá azért magatokat az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
0: How do I submit to God?
1: Hogyan vethetem alá magam Istennek?
0: I submit to God as I put myself completely into him.
1: Azzal, hogyha önmagamat teljesen Istenbe helyezem,
0: as I put myself completely into his death,
1: ahogy maradéktalanul belehelyezkedem az ő halálába,
0: as I put myself completely into the power of the cross,
1: ahogy maradéktalanul belehelyezkedem a kereszt erejébe,
0: trusting that once and for all Satan's hold over my life has been broken.
1: Bízva abban, hogy a sátánnak az életemben gyakorolt szorítása egyszer s mindenkorra megtört.
0: This is a fight of faith.
1: Ez egy hitharc.
0: Sometimes the enemy even tries to produce feelings in you that will tell you different.
1: Néha az ellenség megpróbál még olyan érzelmeket is kelteni bennünk, amelyek ennek az ellenkezőjét erősítik.
0: But the Holy Spirit will train you to trust Christ completely.
1: De a Szent Szellem kiképez minket arra, hogy maradéktalanul bízzunk Krisztusban.
0: See the power of the cross when you completely submit yourself and put yourself into Christ.
1: Tudjátok, a kereszt ereje, amikor maradéktalanul is teljesen alá vetitek magatokat Krisztusnak, és ő belé helyezitek magatokat,
0: trusting him,
1: és ő benne bíztok,
0: trusting not yourself,
1: nem önmagatokban,
0: but the work of Christ,
1: hanem Krisztus művében.
0: If you trust yourself, okay,
1: hogyha önmagatokban bíztok,
0: he can poke you,
1: akkor a gonosz megböghet titeket.
0: If you trust Christ,
1: hogyha Krisztusban bíztok,
0: he doesn't do that.
1: Akkor ezt nem csinálja.
0: Because he will get his finger burned.
1: Mert akkor megég az ujja.
0: Satan does not want to encounter the risen Christ.
1: A sátán nem akar összetűzni a feltámadott Krisztussal.
0: He doesn't dare to touch him.
1: Nem is mer hozzáérni.
0: You understand?
1: Értitek?
0: When Satan encounters you being on the other side of the cross.
1: Amikor sátán találkozik veletek a kereszt túloldalán.
0: On the resurrection side of the cross.
1: Amikor ti már a kereszt feltámadási oldalán.
0: When you are not manifesting yourself, but the power of the cross and resurrection.
1: Amikor már nem önmagatokban jelentek meg, hanem a keresztnek és a halálnak és a feltámadásnak az erejével mutatkoztok.
0: Satan runs.
1: Akkor a sátán.
0: He runs.
1: Elszalad.
0: So what do you need to do?
1: Mit kell tennetek?
0: You humble yourself under what Christ did.
1: Megalázzátok magatokat az alatt, Krisztus tett.
0: You humble yourself into what Christ did.
1: Alázattal beléptek abba, amit Krisztus tett.
0: See, this realization, not me, but Christ.
1: Ez a felismerés, hogy nem én vagyok az, hanem Krisztus.
0: Needs to be totally deeply in you.
1: Maradéktalanul és nagyon mélyen bennetek kell lenni ennek a meggyőződésnek.
0: See, I don't trust my ability to resist sin.
1: Én nem bízom a saját képességemben azzal kapcsolatban, hogy ellenálljak a bűnnek.
0: But I do trust the Christ within me can do this.
1: De bízom abban, hogy a bennem élő Krisztus meg tudja ezt tenni.
0: The only question is this.
1: Az egyetlen kérdés az, hogy Krisztus ellenálljon a bűnnek.
0: See, when you learn to trust Christ.
1: Amikor megtanultok Krisztusban bízni,
0: to trust his power,
1: az ő erejében bízni,
0: you will find it incredibly easy to resist sin.
1: Akkor rendkívül könnyűnek fogjátok tartani az ellenállást a bűnnek.
0: If not, if you are trusting yourself,
1: ha nem, tehát ha önmagatokban bíztok,
0: you will find it difficult.
1: Akkor nehéznek találjátok majd.
0: Amen?
1: Amen.
0: Ha? Is that true?
1: Így van.
0: Hmm? When you learn to trust Christ in his power.
1: Amikor megtanultok Krisztusban és az ő erejében bízni.
0: You lose fear.
1: Akkor elveszítitek a félelmet.
0: If you try to be fearless.
1: Ha megpróbáltok félelem nélkül lenni.
0: You're in trouble.
1: Akkor bajban vagytok.
0: Hello. You think, oh, Franz, I am tough.
1: Arra gondolsz, oh, Franz, én kemény gyerek vagyok.
0: I don't fear.
1: Én nem félek.
0: You will not go far with this.
1: Hát ezzel nem fogsz túl messze jutni.
0: Once I had a rumble with the snake goddess in Crete.
1: Egyszer Krétán a kígyó istennővel volt egy összecsapásom.
0: She is a very powerful, or tries to give the impression that she is a very powerful lieutenant of Satan.
1: Ő azt próbálja, azt a benyomást próbálja önmagáról kelteni, hogy ő a sátánnak egy nagyon erőteljes főtisztje.
0: So as I was confronting her.
1: Vagy őrmestere. Ahogy megpróbáltam vele
0: the Lord told me so,
1: összecsapni, mert az Úr parancsot adott nekem erre.
0: In the spirit of a ball of snakes began to manifest before me.
1: Hirtelen a szellemi világban egy ilyen gombózba sűrűsödött kígyó tömeg jelent meg előttem.
0: About a meter in diameter.
1: Szállt szembe velem, egy körülbelül egy méter átmérőjű gömbbe sűrűsödött kígyók voltak ezek.
0: Not funny.
1: Nem volt túl vicces.
0: Would you agree?
1: Egyetértetek ezzel?
0: The thing was, the Lord had given me grace, so I was really in him.
1: Az volt a helyzet, hogy az Úr nagy kegyelmet adott nekem, és így teljesen ő benne voltam elrejtve.
0: And because I was in him,
1: és mivel ő benne voltam,
0: I could be as fearless as he was of this.
1: Ugyanannyira nem volt bennem félelem emiatt, mint ő benne nem volt.
0: I could have walked through that manifestation.
1: Ezen a megnyilvánulással így át tudtam volna sétálni. Na ír.
0: See, the Holy Spirit will bring you more and more into something that you only trust Him in you.
1: A Szent Szellem el fog titeket juttatni egy olyan pontra, amikor már kizárólag a bennetek élő Krisztusban fogtok bízni.
0: You can do that because of what Christ did on the cross for you personally.
1: És ezt azért tudjátok megtenni, amit Krisztus a kereszten személyesen értetek tett meg.
0: See, very personally, by his death, Christ conquered Satan and triumphed over him on the cross.
1: Nagyon személyes módon Krisztus a kereszten legyőzte a sátán diadalt alatt fölötte.
0: Colossians 2:15.
1: Kolossé 2:15.
0: Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them on it.
1: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran nyilvánosan mutogatta, diadalt vévén rajtuk a keresztben.
0: Also, let's go to Galatians 2:20.
1: Galata 2:20-ba is menjünk.
0: One of my favorite verses.
1: Az egyik kedvenc versem.
0: And this is a verse you need to know by heart.
1: És ez is egy olyan vers, amit fejből kell tudnatok.
0: If I ask you what's in Galatians 2:20, I want you to rattle it off.
1: Szeretném, hogyha azt mondom nektek, mi van a Galata 2:20-ban, daráljátok nekem.
0: It says, I have been crucified with Christ.
1: Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem.
0: It's no longer I who live.
1: Többé nem én élek.
0: But Christ who lives in me.
1: Hanem Krisztus él bennem.
0: And the life which I now live in the flesh.
1: Amely életet pedig most testben élek.
0: I live by faith in the Son of God.
1: Az Isten fiában való hitben élem.
0: Who loved me and gave himself for me.
1: Aki szeretett engem és önmagát adta értem.
0: See, when you understand the cross.
1: Látjátok, amikor megértitek a keresztet.
0: You need to understand that Christ identified himself with you on the cross.
1: Azt is meg kell értenetek, hogy Krisztus azonosult veletek a kereszten.
0: He completely identified with you on the cross.
1: Ő maradéktalanul azonosult veletek a kereszten.
0: He says, I identify with Naomi.
1: Azt mondja, én azonosulok Naomival.
0: I identify with Eva.
1: Azonosulok Évával.
0: I identify with Dori.
1: Azonosulok Dorival.
0: I identify with Yvette.
1: Azonosulok Yvette-tel.
0: He pulled you into himself.
1: Ő behúzott téged önmagába.
0: And pulled you into
1: és behúzott a halálba önmagában.
0: He everything that was connected with first Adam, he pulled into himself.
1: Krisztus mindent beolvasztott önmagába, ami kötődött az első Ádámhoz.
0: But you know why he identified himself with you?
1: És tudjátok, hogy
0: because he loved you.
1: Először is, mert szeretett titeket.
0: Even you were the worst critter at this point of time.
1: Akkor is, hogyha akkoriban ti voltatok a legrosszabb gazdavők.
0: Amen. But the higher purpose was this.
1: De a magasabb rendű cél az volt.
0: He identified with you.
1: Hogy ő azonosult veletek.
0: Before the cross,
1: a kereszt előtt már,
0: so that after the cross and resurrection,
1: hogy majd a kereszt és a feltámadás után,
0: you can identify with him.
1: Ti azonosulhassatok vele.
0: You could become one spirit.
1: Egy szellemmé válhattatok.
0: And one body with him.
1: És egy testté válhattatok vele.
0: If you identify yourself with you,
1: hogyha te önmagaddal azonosulsz,
0: you are in trouble.
1: Akkor bajban vagy.
0: You are no match for the devil in this.
1: Ebben az összefüggésben egyszerűen nem vagy ellenfél az ördögnek.
0: But if you are identify yourself with him.
1: De ha Jézussal azonosulsz.
0: With Christ.
1: Krisztussal.
0: You are more than a match.
1: Akkor egyszerűen össze nem mérhető ellenfél leszel.
0: Because.
1: Mert.
0: Greater is the one who is within you.
1: Nagyobb az, aki benned van.
0: Than he who is in the world.
1: Mint aki a világban van.
0: But. Paul says.
1: De Pál azt mondja.
0: It's not I who live.
1: Nem én élek többé.
0: You could also say it's not I. Or it's not myself whom I trust.
1: Azt is mondhatnánk, hogy nem önmagamban, nem a saját lényemben bízom.
0: See, by his death he destroyed him that had the power of death.
1: Az ő halálában tönkretette azt, akinek hatalma volt a halálon.
0: Hebrews 2:14.
1: Zsidó 2:14.
0: That's a very important verse too.
1: Na, ez is egy nagyon fontos vers.
0: Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil.
1: Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt.
0: And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
1: És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
0: By his death he set at liberty all of them that were bound through fear.
1: A halálával megszabadította mindazokat, akik a félelem kötelékében voltak.
0: You know what is one of the reasons why sometimes we don't dare to trust fully the Lord?
1: Tudjátok, mi az oka annak, hogy néha nem merünk maradéktalanul bízni az Úrban?
0: Fear.
1: A félelem.
0: Fear that he is not the God he says he is.
1: A félelem attól, hogy ő nem mégsem az az Isten, akinek mondja magát.
0: Fear that he doesn't provide.
1: Félelem, hogy nem fog gondoskodni rólam.
0: Fear that of our lives.
1: Az életünket féltjük.
0: Fear of shame.
1: A szégyentől félünk.
0: Fear of this and fear of that.
1: Félünk ettől, félünk attól.
0: Don't you know that fear died with Christ?
1: Hát nem tudod, hogy a félelem meghalt Krisztussal együtt?
0: If there is any fear in you,
1: hogyha van benned bármennyi félelem,
0: I want you to say, it died with Christ.
1: Szeretném, hogyha kimondanád, hogy ez a félelem meghalt Krisztussal.
0: Do you believe that the risen Christ has any fear?
1: Szerintetek a feltáborodott Krisztusban van bármennyi félelem is?
0: Huh? Do you think he fears anything?
1: Félő bármitől?
0: Do you think anything can show up in heaven, on earth, or under the earth that would put the risen Christ to fear?
1: Gondoljátok, hogy megjelenhet bármi a mennyben, a földön vagy a föld alatt, amitől elkezdene Krisztus félni, a feltámadott Krisztus?
0: Huh? No, huh? Are we agreeing on this?
1: Ebben egyetértünk, hogy nincs ilyen dolog.
0: I would like to see that creature that puts the risen Christ to fear.
1: Nagyon szeretném azt a lényt, azt a teremtményt megnézni, amelyik félelmet kelt a feltámadott Krisztusban.
0: Who lives in you?
1: Ki él bennetek?
0: The risen Christ.
1: A feltámadott Krisztus.
0: So whom are you trusting?
1: És akkor kiben bíztok?
0: The risen Christ.
1: A feltámadott Krisztusban.
0: Should fear have a hold over us?
1: Kell, hogy a félelem a markában tartson minket?
0: No.
1: Nem.
0: See, but there is something, you know, you need to read the Word of God.
1: De tudjátok, olvasnotok kell Isten beszédét.
0: And like I've said to you, If the word says,
1: és ahogy már mondtam nektek, hogyha az írásban az van,
0: that he made you free from sin and fear and death,
1: hogy ő megszabadított titeket a félelemtől, a haláltól, a bűntől.
0: It is God himself telling this to you.
1: Akkor ezt maga Isten mondja nektek.
0: See, every single word that is connected with the cross.
1: Minden egyes vers, ami a kereszttel kapcsolatos.
0: Every single scripture that is connected with the cross.
1: És minden egyes szó, ami a kereszttel kapcsolatos.
0: You need to take it as a personal word of the Most High God to you.
1: Mindezt úgy kell vennetek, mint hogy a mindenható Isten személyesen nektek mondja ezt.
0: It is personally for me.
1: Tehát ez személyesen nekem szól.
0: Everything on the cross.
1: Minden, ami a keresztről szól.
0: Is for you personally.
1: Személyesen neked szól.
0: We need to take this attitude, and even when you read it.
1: Tehát ez kell, hogy legyen a hozzáállásunk, és még amikor olvassuk is.
0: Help yourself if you want to in your imagination.
1: Hogyha akarjátok, akkor segítsetek magatoknak ugye a képzeletetekkel.
0: And picture Christ standing before you.
1: Képzeljétek el, hogy Krisztus ott áll előttetek.
0: Telling you, you are free.
1: És azt mondja nektek, hogy szabad
0: sin,
1: vagy.
0: Szabad from vagy old Adam.
1: A régi
0: palitó, from disobedience,
1: a régi bűnektől,
0: from
1: ettől,
0: fear.
1: A félelemtől.
0: And you need to determine to say, I am going to believe Christ.
1: És el kell döntenetek, hogy hinni fogtok Krisztusnak.
0: And I am able to believe him.
1: És képes vagyok hinni neki.
0: Because he lives in me.
1: Mert bennem él.
0: In his death, he made peace with God.
1: Az ő halálával megbékített minket Istennel.
0: Meaning, he brought us and all creation to peace with God.
1: Ez azt jelenti, hogy minket és az egész teremtett világot megbékítette Isten.
0: Colossians 1:20.
1: Kolossé 1:20.
0: And by him

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ma az alapokról szeretnék beszélni, hogy mit is értünk alatta. Kifejezetten arról az alapokról, ami mentén a gyülekezetünk elindult. Dávid sátora gyülekezet 2001. szeptember elején. Ugye a Katona Paliékkal együtt indultunk, és három fő biblia vers mentén indultunk el, és azért veszem ezt elő, hogy emlékeztetés miatt emlékezzünk meg, hogy a gondolkozásmódunkat úgy igazítsuk be újból a irányzékot, ha menet közben elállítódott, akkor kalibráljuk újra. Az Efezusi Levél első fejezet 9-10 verse ismerős. Mindegyikünknek megismertette az ő akaratának titkát az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben, mind amelyek ezen a földön vannak. Tehát Isten kijelentette, hogy ő el fogja végezni az ő munkáját, az ő akaratát. Nem szeretnék semmilyen olyan munkába, feladatba, tevékenységbe, projektbe belekezdeni, ami nem Isten akarata. Tehát a kortól, korszaktól, népektől, nemzetektől, üdvtörténeti szakaszoktól független olyan isteni igazságra és akaratra kívántam, és kívánom most is rátenni az életemet, amit tudom, hogy akár ebbe az országba, akár más, akár 100 évvel ezelőtt, akár ezután is, hogyha jönnek utánam levő generációk, az ő életükbe is igaz. Isten egybeszerkesztő akarata és terve ilyen terv és ilyen akarat. Az egybeszerkesztés az ugye tudatosan oda kell szánnom magam egyénileg is, és oda szánjuk erre magunkat egyénileg is, minden tag és minden egyes család is, Isten ezen egybeszerkesztő munkájára, hogy részt vegyünk benne, és hát a kapcsolatok családon belül, természetes család, szellemi család, gyülekezeti család, tudod, a társadalom is úgy épül föl, hogy vannak egyének, de nem az egyénekből épül föl a társadalom pusztán, hanem az egyének családokba. Mielőtt család legyen, lenne előtte szövetséges társak, házastársakká kapcsolódnak, és mikor megvannak a házas párok, azokból lesznek a szövetségi kapcsolódásokból szellemi egységek, családok. És a társadalom attól válhat és válik egységessé, amikor a családok erősek. A családoknak kell egységessé válni. A házasságoknak kell egységessé lenniük, hogy a család egységes legyen. Nagyon sokan vágyják azt, hogy a gyerekeink szeressék egymást, egyek legyenek, békességben legyenek, tiszteljék, de közben meg hát a férjemmel vagy a feleségemmel nem vagyok jóba, vagy már ötödik van. Nyilván megvan ennek is a körülményei, meg a sokféle oka lehet ennek, de egy hűséges társ az ásókapa. Ha bármi más közbe jön, akkor azt meg kell bánni, és Isten megbocsátja, és helyreáll. De azt látni kell, hogy a családban akkor lesz egység, hogyha a férj és a feleség között egység van. Ezért, amikor az egybeszerkesztésről beszélünk, akkor nem a nagyra kell egyből fókuszálnunk, hogy hát miért nincs egység az ilyen felekezet, olyan gyülekezet, amolyan, stb. Hanem mire kell fókuszálnom, amit Isten elsősorban rám bízott. Meg kell néznem a férjemmel, a feleségemmel való közösséget, kapcsolatot, és arra kell, hogy egység legyen, törekednem. Ezt kell építenem a hétköznapokba. Ha ez rendben van, akkor a következő egység a család. Amikor megvan a családban, nyilván amennyire rajtunk áll, mert nem tudsz te se szabad akarattal erőszakot venni, mármint az ő szabad akaratán nem tudsz erőszakot venni egy családtagon se, hogyha már nagykorú, de amíg kiskorú tudod irányítani, és alakítani, formálni, és irányba állítani. Amikor ott vannak már a családok, akkor jön a gyülekezeti egység. A gyülekezeti egységet is, ha megnézem, egy szellemi család, nem tudom várni a más többi gyülekezetekkel való egységet, nem tudom építeni másképp, csak akkor a szövetséges társammal, természetes családdal és a szellemi családdal építem az egységet. Ne várd azt, hogy a városban a többi gyülekezettel fantasztikus nagy egységre jutunk, mint Dávid sátora gyülekezet, ha itt belül nem teszek erőfeszítést annak érdekében, hogy egységre jussak. Egységre pedig, nézd meg, természetes szinten is úgy van, hogy férj, feleség, és ők ketten egységre jutnak. Hogyan? Úgy, hogy a Krisztus a fej, és a Krisztushoz kell igazodni a bármilyen furcsa, és tudom, hogy ez a mai korba és a korszellemének nem annyira jól cseng a fülnek, de a férfi ennek a kettő személyes kormányzásnak a feje. Az azt jelenti, hogy igazodnia kell valamilyen módon a feleségnek ahhoz a látáshoz, amit Isten adott a férjnek. Hasonlóképpen a gyülekezetben is akkor tud egység működni, hogyha ahhoz a látáshoz igazodsz, amit Isten a kormányzási ajándéknak, például a pásztornak, lelki pásztornak, pásztori ajándéknak adott. És akkor így tudunk az egységen dolgozni, ahogy erre ráteszem az életemet, erre ráteszem a lehetőségeimet, a képességeimet, akkor tudok kilépni tovább, és akkor tudok munkálkodni a további körök egységesítésén. A második dolog az apostolok cselekedete, 15. fejezet, 16-os, 17-es, 18-as versek. Ezek után visszafordulok, és ez Ámos prófétától egy profécia, és fölépítem Dávid leomlott sátorát. Annak omladékait helyreállítom, ismét fölállítom azt, hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik a nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket meg is cselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden cselekedetét. Tehát Isten egybeszerkesztő munkájában benne van, mert ez Isten akarata. Dávid sátora gyülekezetétől függetlenül, meg XY-tól tőled és tőlem független, ez Isten koroktól, korszakoktól, évszázadoktól, évezredektől függetlenül kijelentett akarata, hogy ő föl fogja építeni Dávid leomlott sátorát. Akkor is, ha beleállunk ebbe, akkor is, ha nem. De úgy döntöttünk, hogy ebbe a Dávid leomlott sátorának fölállításába, ebbe a gigantikus népeket, nemzeteket és generációkat átölelő munkájába mi is beleállunk tudatosan. Ez egy újjáépítő munka, vagyis azt jelenti, hogy valamilyen módon, ha nem is egy 21. századi minta, de szellemben vannak előttünk járó minták, és elsősorban Dávid. És Dávidtól el lehet lesni olyan fogásokat Dávid sátora fölállításába, ami nekünk is segít, hogy szellemben megfelelő irányba haladjunk. És személyesen is, gyülekezetként is, és Isten tiszteleteinken is, ezért erre teszünk hangsúlyt. Nem a dicsőítés időszakának a hosszúsága, hanem a szellemünk és a lelkünknek az irányultsága és fókusza határozza meg azt, hogy a dicsőítés közben Isten mennyire tud megnyilvánulni, és mennyire tud az ő jelenléte megtapasztalhatóvá lenni. Miközben dicsőítjük az Urat, elsőbséget engedünk, és elsőbséget szorítunk, tudatosan adunk elsőbséget, hogy a dicsőítés, imádás legyen profétikus jellegű. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem csak, hogy ha valakinek van, hanem törekszünk arra. Tehát nem csak úgy, hogy fölemelem a mikrofont, hogy kinek van, mert akkor nem biztos, hogy olyan sok van. De ha azt vesszük, hogy Isten azt mondta Pál apostolon keresztül, hogy kívánjátok, törekedjetek a szellemi ajándékokra, leginkább arra, hogy profétáljatok. És minden ajándék, a szellemi ajándék a testnek az építésére, a gyülekezet építésére adatott. Tehát azt mondja ezzel Isten, hogy törekedjünk a szellemi ajándékokra, hogy építsük a gyülekezetet. Sőt, törekedjünk leginkább a profétálás szellemi ajándékára, hogy azáltal építsük a gyülekezetet. Vagyis amikor elkezdjük dicsőíteni Istent, akkor is törekszünk, erőfeszítést teszek, sőt, segítjük ebben az erőfeszítés kifejtésében egymást is, noszogatjuk egymást, hogy lépj ki bátran a szellemi ajándékok használatába. És ez nem kényszer, hanem ez hitből való engedelmesség Istennek. És annak a látásnak a mederébe való beállás, amibe belekezdett a gyülekezet 2001-ben. Ebből tud kinőni az, hogy prófétai énekek, imák, közbenjárások, vagy testületi kihirdetések, megvallások, vagy testületi oldás, kötés a Istentől, a föltámadott Jézus Krisztustól kapott szellemi hatalomnak, tekintélynek a használata gyakorlatilag ebből tud kinőni. Egy picit kérek szépen még idebe. Köszönöm. A Dávid sátorát azért építi föl Isten, azt olvassuk, hogy az emberek többi része is megkeresse az Urat. Vagyis az Úrnak az öröksége az emberek. Az mit jelent, hogy az Úrnak az öröksége? A Krisztusnak az öröksége. Azt is jelenti, hogy a te örökséged is. Mert kérjed tőlem, és neked adom a pogányokat, tehát az nem zsidókat örökségképpen. Tehát kérnem kell, és örökségül emberek megtérését, üdvösségét adja Isten. Ez a Dávid sátora fölállításának, fölépítésének egy olyan gyümölcse következménye, ha úgy tetszik, célja is, rész célja is, hogy nem csupán trónt állítunk a dicséret által Jézus Krisztusnak, hanem kapukat nyitunk meg, olyan ajtókat nyitunk meg szellemben, amiken keresztül be lehet lépni, amelyen keresztül Isten az ő angyalaival is, a kijelentés ajándékával is meg tudja érinteni a jelenlevőket, vagy akik bekapcsolódnak, lehet, hogy nem vesznek részt fizikailag, de online bekapcsolódnak, és mégis megnyílt egy ajtó, nem csak az online streamen keresztül látható, hallható, hanem szellemben nyílik meg számodra is, amiben bele tudsz lépni. De amikor megnyílik egy ajtó, automatikusan az ajtó mögötti világ nem érzékelhető és tapasztalható meg mindenki számára egyforma intenzitással. Ugyanis megnyílik egy ajtó, azon az ajtón be is kell lépni. Ezért a harmadik kijelentés, Biblia rész, az Izaiás 62, 10-11-12-es vers. Menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek az útját. Töltsétek az ösvényt, hányátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Az Úr hirdette a föld határáig, hogy mondjátok meg a Sion leányának, eljött a te szabadításod. A jutalma, a szabadítód jutalma is vele jön, és a megfizetsége előtte. Hívják őket szent népnek, az Úr megváltottjainak, és téged hívnak keresett, és nem elhagyott városnak. És én hiszem, és ezt leírtuk 2001-be, hogy ahogy odaszállni a gyülekezetünk, külön-külön egyénenként is, és gyülekezetként, Isten tiszteleten is, magunkat Dávid leomlott sátorának a fölépítésére és helyreállítására, Isten új kapukat nyit meg, amik keresztül be tudunk, de be is kell lépnünk. A belépés az prófétai cselekedet. Prófétai cselekedettel, vagy prófétai énekkel, prófétai imával, prófétai kihirdetéssel. Ha megnézem Jézus földi szolgálatának skáláját, ugye prófétai módon hirdette az Isten királyságának örömhírét, prófétai módon gyógyított, prófétai módon szabadította az embereket. És ez a három terület volt a szolgálatának a leghangsúlyosabb része, ami kitette a földi szolgálatának a legtöbb részét. Az evangélium hirdetése, betegek gyógyítása és démonok kiűzése. Amikor megnyílnak szellemben ajtók, a hittel való belépésem e három egyike valamilyen módon egyikéhez tartozik. Vagy a betegek gyógyításával, vagy a démonok kiűzésével, emberek megszabadításával, vagy az evangélium emberek szívéhez való bejuttatásával kapcsolatos. Tehát amikor szellemi ajtók és kapuk nyílnak meg, Isten azt céllal nyitja. Nem csak azért, hogy élvezzem. Az jó, mert Isten megnyitja az ajtót, és beenged az ő jelenlétébe, és jó, jó ott lenni. Miután fölnövünk, egyre inkább éretté válunk, ez a jó ott lenni, Uram, ott, ahol te vagy, ez az érzés már kicsit olyanná változik és transformálódik. Uram, jó ez az érzés ott lenni, ahol te vagy. Hadd jöjjön ide más is. Hadd tapasztalja ezt meg más is. Jó ott lenni, ahol te vagy, Uram, de a te jelenlétedbe hadd jusson be más is, hogy meggyógyuljon. Vagy hadd jusson be, hadd érintse meg ott a jelenlétet, hogy megszabaduljon. És amikor ez természetfölötti módon a bölcsesség szelleme, az ismeret beszéde, tehát egy természetfölötti módon mondjuk szólsz egy emberhez, hogy ez és ez a betegsége volt, mert ott van a körme, és nem jött helyre, és már azon beszélgetek az orvosok, hogy levágják azt a részt, és te elmondod, hogy Istennek jobb terve van a te ujjadra, mint amit az orvosok mondanak, mert Istennek az a terve, hogy helyreálljon a te új perced, és azt mondja Isten, hogy én most újat cselekszem. És ezt kimondod egy ismeretbeszédével, nem úgy, hogy hallottad előtte XY-tól, hanem a Szent Szellem által, akkor a hallgatóba egy hitet hoz létre, és létrejön a gyógyulás, vagy a természet fölötti csoda. És Isten így akar munkálkodni. Ahogy odaszálljuk magunkat erre, és a gyülekezet is erre odaszállja a közös összejöveteleket, ezek azok, amikor a köveket elhányjuk az útból. Ez nem csak a megbotránkoztatásoknak a kövei, hogy mostan hú, ezek gyógyulásért imádkoznak, pedig hát annak az ideje már 2000 éve lejárt, nem csak az ilyenre, hanem az elfáradás is lehet kő. Az elkényelmesedés, az elkomfortosodás, vagy egyszerűen elmaterializálódás, beszűkülés, magammal, meg a környezetemmel való foglalkozás, vagy lehet egyszerűen csak aggódás, félelem, szorongás, vagy egyszerűen a próbákba, vagy a kemény szolgálatba való megkeményedés. Oly sok minden lehet. Vagy lehet egyszerűen egy kételkedés, egy hitetlenség az ígéretek eddigi be nem teljesedettsége miatt. Oly sok minden lehet. Lehet negatív beszédek, zúgolódás, morgolódás, következménye, keserűség, engedetlenségek. De akkor is azt mondja Isten, hogy mondjátok meg Sion leányának, hogy eljött a te szabadulásod. Ezt Izajás 62-be olvassuk, és gondolj bele, ezt egy olyan időszakban mondta Isten, amikor vereség katonailag, gazdasági csőd, és Isten ítélete volt az egész népen. Minden szempontból. És azt mondta Isten a prófétájának, állj föl, és kezd el hirdetni, eljött. Befejezett múlt időbe, nem jövő időbe, befejezett múlt időbe kellett kimondani a prófétának, eljött a te szabadulásod, eljött a te szabadítód. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ez Dávid sátora. Amikor látom a nehézségeket, és dicsérjük Istent, és megérint Isten dicsőítése közben az ő jelenléte, elkezdem kimondani az emberekre, elkezdem kimondani családokra, kapcsolatokra, betegekre, megkötözöttekre, Istennek a gyógyító, szabadító, vigasztaló, reményt adó, bátorító szavát. Akkor is, hogyha nem az van az életébe, akkor is, hogyha a természete szinten teljesen más az, ami logikailag következne. Megragadok Istentől ígéreteket, megnyílt a kapu Isten jelenlétébe, és én belépek, és ez a hitbeli belépésem onnan látható, nem csak, hogy jól érzem magam, hanem kiszólok, hogy örömhír legyen X-nek, gyógyulás legyen Y-nak, szabadulás legyen Z-nek. Ez Dávid sátora. Így lesz a gyülekezetünk, figyeld meg, így lesz keresett és nem elhagyott város. Így lesz a gyülekezet keresett és nem elhagyott gyülekezet. Isten királysága így tud jelekkel, csodákkal, erővel is ásod. Eljött a te szabadítód. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ez Dávid sátora. Amikor látom a nehézségeket, és dicsérjük Istent, és megérint Isten dicsőítése közben az ő jelenléte, elkezdem kimondani az emberekre, elkezdem kimondani családokra, kapcsolatokra, betegekre, megkötözöttekre, Istennek a gyógyító, szabadító, vigasztaló, reményt adó, bátorító szavát. Akkor is, hogyha nem az van az életébe, akkor is, hogyha a természete szinten teljesen más az, ami logikailag következne. Megragadok Istentől ígéreteket, megnyílt a kapu Isten jelenlétébe, és én belépek, és ez a hitbeli belépésem onnan látható, nem csak, hogy jól érzem magam, hanem kiszólok, hogy örömhír legyen X-nek, gyógyulás legyen Y-nak, szabadulás legyen Z-nek. Ez Dávid sátora. Így lesz a gyülekezetünk, figyeld meg, így lesz keresett és nem elhagyott város. Így lesz a gyülekezet keresett és nem elhagyott gyülekezet. Isten királysága így tud jelekkel, csodákkal, erővel és hatalommal

Természetes szinten teljesen más az, ami logikailag következne. Megragadok Istentől ígéreteket, megnyílt a kapu Isten jelenlétébe, és én belépek, és az, ez a hitbeli belépésem onnan látható, nem csak, hogy jól érzem magam, hanem kiszólok, hogy örömhír legyen X-nek, gyógyulás legyen Y-nak, szabadulás legyen Z-nek. Ez Dávid sátora. Így lesz a gyülekezetünk, figyeld meg, így lesz keresett és nem elhagyott város. Így lesz a gyülekezet keresett és nem elhagyott gyülekezet. Isten királysága így tud jelekkel, csodákkal, erővel és hatalommal az ő jelenlétének megnyilvánulásává válni. Jeremiás 31-38-ban azt olvassuk, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, fölépítetik a város az Úrnak. Igen. Nem tudom, emlékeztek-e Jeremiás 33-ból a 8-as, 9-es verset, amíg a rádió sansz rendesen frekvenciásan, broadcastosan működött 7 és fél éven át. Hetente volt egy műsor, amikor imádkoztunk bent élőbe a városért, emberekért. A végén mindig ezt a néhány Biblia verset olvastuk föl a városra, hogy megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem. Megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. És ez a város lesz nekem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és dicséretemre e föld minden nemzetsége előtt, akik hallják mindazt a jót, amit én cselekszem velük, és félni és rettegni fognak mindazért a jóért, és mindazért a békességért, amit én szerzek nekik. Ahhoz, hogy ez Székesfehérvárra, ahhoz, hogy ez a környező városokra, vagy a többi városra, ahhoz, hogy ez Magyarországra, a magyar nemzetre ez beteljesedjen, megvalósuljon, és vannak erre prófétai ígéretek, ahhoz nekünk ezeket meg kell ragadni, ahogy dicsérjük, magasztaljuk Isten szellemi ajtó kinyilásával be kell lépnünk, és valamit prófétailag el kell kezdenünk cselekedni. A Dávid sátora, ugye prófétai mederben halad, az apostoli tanítások medrében, az antiókiai gyülekezetről is tanultunk, hallottunk, és hát mentek ki, lettek kiküldve a gyülekezetből is, máshova, más gyülekezetek, más város. És lehet, hogy azt érzed, hogy mentek el erős emberek, mentek el vitéz emberek, vezetők máshova. De ez a helyzet, hogy ez a cél, hogy lehessen kiküldeni, nem azért, hogy menj el, hogy ne légy itt, hanem azért, hogy Istennek a munkájába beállj, hogy munkásként legyél ott, ahol vagy, mert aratás van, és az aratásba óriási szükség van az arató munkásokra. Itt is. Hogyha szeretnél bármely területen beállni az aratásba, munkába, én arra kérlek, hogy keresd meg, jelentkezz, akár a dsg.hu@gmail.com e-mailen tudsz jelentkezni, tudsz az irodai boginál is jelentkezni, a telefonszáma elérhető, tudsz a gyülekezet házi csoport vezetői is elérhetőek, őnáluk is tudsz jelentkezni, nálom is tudsz jelentkezni. Rendkívül sok feladat van. Nagyon sok területen tudunk mutatni, mondani, belesegíteni, hogy te is érezd, hogy részese vagy annak a munkának, amit Isten végez. Ha van egy profécia,
egyénileg

0: családilag, vagy gyülekezetileg az ember életébe, erről is beszéltünk, emlékeztek, hogy hogyan válaszoljunk erre a proféciára. Mit kell tennem? Mit csináljak? Egyáltalán kell-e valamit tennem annak érdekében, hogy egy-egy prófétai ígéret, isteni ígéret beteljesedjen az életembe? Hát miután megbizonyosodtunk arról, tehát van bizonyság, több bizonyság, hogy ez Istentől van, akkor elkezdődik a prófétai szónak az engedelmességi folyamata. Tehát, hogy minden egyes prófétai szó, lehetne egy kicsit itt bejönjebb, és hangerült magam. Minden egyes prófétai szó célja, hogy cselekvésre, aktivitásra sarkaljon. Tehát arra serkentsen bennünket, hogy valamit lépjünk. Ha az bűn volt, akkor bűnből, hogy elhagyjuk. Ha hitetlenség, akkor hit legyen. Ha meg nem bocsátás, akkor legyen megbocsátás. Ha restség, fáradtság, akkor fölbuzdulás, megerősödés lelkileg. Vagy ha passzivitás, akkor egy aktív kilépés. Ha félelmek, akkor megbátorodás. Ha aggodalmaskodás, akkor Istenbe való bizalom. Mert ezek a negatív oldalok mind meg tudják hiúsítani az isteni prófétai szónak a személyes életünkbe való megteljesedését. Hogy ezt a megteljesedési, beteljesedési folyamatot ne állítsuk meg, ezért szükséges, hogy akár bűn, gyűlölködés, hitetlenség, meg nem bocsátás, restség, passzivitás, félelem, fóbia, amiket felsoroltam, aggodalmaskodás, ezeket valahogy szorítsuk ki a proféciák beteljesedése útjából, hogy ne legyen semmi gátló, akadályozó, hátráltató, késleltető, meghiúsító erő az Isten szava megteljesedése útjába. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet 2. verse azt mondja, hogy emlékeztek, a 3.-4. fejezet egy generációról szól, akik meghaltak a pusztában, bár megkapták Istentől az ígéreteket, nem teljesedtek be az ígéretek az életükbe, mert csak a következő generációnak az életébe teljesedett be. Ők elhullottak. És azt mondja, hogy nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel. A Jakab levél azt mondja, hogy a hit az cselekedetek által látható és lesz teljessé. Tehát azt jelenti, hogy amikor párosítok isteni szót, kijelentést hittel, azt onnan lehet látni, tudni, én tudom, hogy te neked van valami, aminek érdekében lépsz, amikor hitbeli kilépéseid vannak. Amikor prófétai kilépéseid vannak, akkor tudom, hogy van egy kijelentésed, van egy ígéreted, amit megragadtál, és annak a beteljesedésére cselekszel valamit. Így párosított hittel. Tehát jön a prófétai szó, befogadom nyitott szívvel, nyilván megvizsgálva, megerősíti az Úr, elfogadom, megragadom, és utána engedelmeskedek. Az engedelmesség az mindig valami hitbeli kilépést jelent. Mindig valami cselekvést jelent. Ezt ne felejtsük el. Mert a hitbeli engedelmesség a prófétai szónak.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.